0: reggen mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

a jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Jó reggelt, Gyüregyházok!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM. Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a

0: emlékszel? Mi a limonádét még magunknak kevertük, és a kirándulásokon a teát citrálos flakonból ittuk. Emlékszel? Mi még iskola bélyeget gyűjtöttünk, és megtanultunk takarékoskodni, mert akkor még a pénzünknek is volt értéke. Emlékszel a 60-as mobiltelefonokra? Akkora volt, mint egy bőr, és csipogott, mint egy kanári. Emlékszel, amikor bicajozni mentünk, nekünk még nem volt könyökvédünk és sisakunk, de még rendes biciklink sem. Emlékszel, mi még kis táborban nyaraltunk, és úttörő nyakkendőnk is volt.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103,9 MHz-en.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedési programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkában menet.

zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké

0: A 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: Élet. Kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes.
2: Nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével.

Lustálk, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Elindult a Tourist Police. Nyílt napot tartott a Tréner Kft. És sorsoltak az élvonalban, hazai pályán kezd a Spari. Kovács Rádai Andrea vagyok. Idén is segítik a Sóstóra és a belvárosba érkező turistákat, vendégeket a diákok. Elindult a Tourist Police. A fiatalok a közösségi szolgálat keretében a nyár végéig hétköznapokon dolgoznak. A részletekről kérdeztük Gurván Csaba rendőrőrnagyot, a nyíregyházi rendőrkapitányság bűnmegelőzési munkatársát.
2: Ebben a programban most körülbelül 50 gyerek vesz részt, csak úgy, mint a korábbi évekhez képest is. Az idén ez a 15. évünk, amikor kitelepülünk így a Sóstóra, illetve a Kossuth térre, turisztikailag fokozottan látogatott helyekre. Feladatuk az a diákoknak, hogy egyrészt bűnmegelőzési jelenlétet biztosítsanak, járőrözzenek, segítséget nyújtsanak a turistáknak, az ide látogatóknak, útbaigazítást tudjanak adni, esetlegesen a gépkocsikban hagyott értékekre figyeljenek, a nyitva hagyott gépkocsikra is figyelnek, és már sokat jelent az, hogy ők már jelen vannak, és akkor éreznek egy picit ebből a idézőjeles rendőrségi munkából.
1: Nyílt napot tartott a Tréner Kft. A pilótaképzés rejtelmeibe tekinthettek be az érdeklődők. A nyíregyházi repülőtérre kilátogató diákok és szülők megismerkedhettek a nyitott képzésekkel, de körbejárhatták a repülőgépekkel teli hangárakat, sétarepülésen vehettek részt, továbbá kipróbálhatták a repülőszimulátort is. Számol be a nyíregyháza.hu. A Nyíregyházi Egyetem 1992 óta szoros együttműködésben áll a vállalattal. A felsőoktatási intézmény azóta végzi a hivatásos repülőgépvezető képzések gyakorlati részét. A nyílt nap során az érdeklődők az oktatókkal, jelenlegi diákokkal és végzett pilótákkal is találkozhattak. Egy hónap múlva rajtol a szezon az élvonalban. Az MLS versenybizottsága elkészítette a 2026-2027-es bajnokság sorsolását. Ez szerint a Nyíregyháza Spartacus hazai pályán kezdi az idényt. A július 24-26-ai első fordulóban az Újpest labdarúgó csapatát fogadja a Spari. A második fordulóban az Eto, a harmadikban a DVSC lesz az ellenfél. A negyedik fordulóban vármegyei rangadót rendeznek. A Nyíregyháza Kisvárda ellen lép majd pályára a városi stadionban. Ma tovább fokozódik a hőség. A napos időben a legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. Számottevő csapadék nem várható, de elvétve egy-egy hőzivatar nem kizárt. A déli délkeleti szele több helyen kísérhetik élénk széllökések. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, estig számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél. A legmelegebb órákban 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Amikor

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húlnak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Vegy párol, lemászok, hogy egy kicsit csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokban.

0: Sziasztok!
1: Igen, mindenből a legjobbat!
2: A legjobbat!
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokból.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

fél hatkor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. június 28-a vasárnap, reggel 6 óra van.
0: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: Hőkupola okozza az extrém forróságot, újabb vasútvonalon indulnak munkák, és újra megnyitja kapuit a régi volánpálya. Kovács Rádai Andrea vagyok, jó reggelt kívánok, már is mondom a részleteket. Akár 40-42 fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy hőkupola okozza, amellyel megakadályozza a lehűlést hozó frontok érkezését. Arról, hogy mi áll a szélsőséges időjárási jelenség hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
2: Nem egy meteorológiai szakifejezés, hanem úgy mondanám, hogy inkább ez egy metafora arra a jelenségre, ami most zajlik Nyugat-Európában és hazánk fölé is húzódik. Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
1: A MÁV csoport tájékoztatása szerint vízosztással segítik nagyobb vasútállomásokon és autóbuszpályaudvarokon az utazókat. Nyíregyházán emellett párakapukat is működtetnek a vasútállomáson. A városunkban a Kossuth téren is enyhítik a hőséget a párakapuk. A Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon pályakarbantartásokat végez a MÁV csoport. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A vágányzári munkálatokat két ütemben végzik. Az első ütem július 18-áig tart. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, amely a Nyíregyházáról induló vonatokat is érinti. A Nyírség Intercity-k a keleti pályaudvarról indulnak és oda is érkeznek. Szolnokig terelve közlekednek az új szászi fővonalon át. Ezért Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet nem érintik. A keletiből a megszokott menetrend szerint azonos órában, de 10 perccel korábban, óra 10-kor indulnak. További részletek a MÁV csoport honlapján. Diákok segítik a Sóstóra és a belvárosba érkező turistákat, vendégeket. Elindult a Turist Police. A fiatalok a közösségi szolgálat keretében a nyár végéig hétköznapokon dolgoznak. A részleteket Gurbán Csaba rendőrőrnagytól, a Nyíregyházi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési munkatársától hallják.
3: Ebben a programban most körülbelül 50 gyerek vesz részt, csak úgy, mint a korábbi évekhez képest is. Az idén ez a 15. évünk, amikor kitelepülünk így Sóstóra, illetve a Kossuth térre, turisztikailag fokozottan látogatott helyekre. Feladatuk az a diákoknak, hogy egyrészt bűnmegelőzési jelenlétet biztosítsanak, járőrözzenek, segítséget nyújtsanak a turistáknak, az ide látogatóknak, útbaigazítást tudjanak adni, esetlegesen a gépkocsikban hagyott értékekre figyeljenek, nyitva hagyott gépkocsikra is figyelnek, és már sokat jelent az, hogy ők már jelen vannak, és akkor éreznek egy picit ebből a idézőjeles rendőrségi munkából.
1: Új eszközök segítik a polgárőrök munkáját. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei polgárőrszövetség közölte, a Gyürei Polgárőrség és a Csarodai Polgárőr és Tűzoltó Egyesület egyaránt 2-2 elektromos kerékpárt, míg a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület 2 elektromos robogót vehetett át. Az eszközök beszerzésére az ORFK támogatásából nyílt lehetőség. Az új járműveket ünnepélyes keretek között vették át az érintett egyesületek képviselői. Az átadáson elhangzott, a korszerű eszközök jelentős segítséget nyújtanak majd a polgárőrök mindennapi szolgálat ellátásában. Különösen a települések közterületeinek ellenőrzése, a rendezvénybiztosítások, valamint a bűnmegelőzési feladatok során. Új köntösben a régi volánpálya. A nyíregyháza.hu azt írja, a Cucor Gergely utcán egy 40x20 méteres csúszásmentes pályát építenek, amely kézilabdára és kispályás labdarúgásra is alkalmas lesz. Elhelyeznek két kisebb labdarúgó kaput is, és akár füves területen is focizhatnak majd az ideérkezők. Emellett egy tegbólasztal is a látogatók rendelkezésére áll. A környék lakói hamarosan birtokba vehetik az új sportpályát, amely a tervek szerint a hét minden napján nyitva tart majd. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal munkatársai esélyegyenlőségi képzésen vettek részt. Az egész napos rendezvényen a társadalmi sokszínűség, az előítélet, az esélyegyenlőség, valamint a kommunikációs és együttműködési nehézségek, a konfliktus kezelés, ügyfélközpontú megoldások témaköre is szóba került. Olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal közleményében. Azok vettek részt a képzésen, akik mindennapi feladataik ellátása közben kapcsolatba kerülhetnek harmadik országbeli állampolgárokkal. A pilótaképzés rejtelmeibe tekintettek be az érdeklődők a Tréner Kft. Nyílt napján. A nyíregyháza.hu arról számol be, a nyíregyházi repülőtérre kilátogató diákok és szülők megismerkedhettek a nyitott képzésekkel, de körbejárhatták a repülőgépekkel teli hangárokat. Sétarepülésen vehettek részt, továbbá kipróbálhatták a repülőszimulátort is. A nyílt nap során az érdeklődők az oktatókkal, jelenlegi diákokkal és végzett pilótákkal is találkozhattak. A Nyíregyházi Egyetem 1992 óta szoros együttműködésben áll a vállalattal. A felsőoktatási intézmény azóta végzi a hivatásos repülőgépvezető képzések gyakorlati részét. A duális partnereit fogadta a napokban a Sipkai Barna Technikum. A vállalati workshop során a résztvevők megismerhették a pályaorientációs módszertani útmutatót. Hallhattak az iskola jó gyakorlatairól, valamint szakmai eszmecserét folytattak az új típusú pályaorientációs tevékenységek tapasztalatairól és lehetőségeiről. A beszámoló elérhető a Nyíregyházi Szakképzési Centrum közösségi oldalán. Viselnelek pszichiáter, neurológus, főorvos, festőművész születésének 100. évfordulójára emlékeznek július 9-én a nagykálói Sánta Kálmán szakkórházban. A jubileumi megemlékezésen Pollák Csaba takkórházi igazgató köszönti a megjelenteket, akik ezt követően Viselnelek életéről, művészetéről is megtudhatnak részleteket. A program koszorúzással zárul a főorvos emléktáblájánál. A Ratkó József könyvtárban emellett kiállítás is nyílik a szakember képzőművészeti alkotásaiból. Bővebb információ a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház közösségi oldalán. Fotókiállítás nyílik a Váci Mihály Kulturális Központban Búvó Örökség címmel. Csutkai Csaba fotóművész képei Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye értékeit mutatják be. A július 1-i megnyitón a művész mellett Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktár bizottság elnöke is részt vesz. A kiállítás egészen augusztus 6-áig látogatható majd, írja a Város honlapja. Bilincsben ugrott ki a mozgó rendőrautóból egy férfi, akit éppen a rendőrségre szállítottak. Ellene most emelt vádat az ügyészség. Márton Anett a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei főügyészség helyettes sajtószóvivője ismerteti a részleteket.
4: A vádlottat 2025. november végén Tiszavasvári településen rendőri intézkedés alá vonták. Mivel korábban körözését rendelték el, ezért a Tiszavasvári rendőrkapitányságra előállították, majd orvosi vizsgálatra vitték. Az orvosi vizsgálatot követően a rendőrök a vádlottat megbilincselve a szolgálati gépjárműbe ültették, és a rendőrségre akarták visszavinni. Útközben a vádlott a rendőrségi autó lassítását kihasználva a jármű ajtaját kinyitotta, abból kiugrott és elszaladt. A nyíregyházi járási ügyészség fogolyszökés vétségével vádolja a férfit, vele szemben büntetlen előéletére és beismerésére is figyelemmel próbára bocsátás az indítvány.
1: Híreink végén a várható időjárásról. Ma tovább fokozódik a hőség. A napos időben a legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. Számottevő csapadék nem várható, de elvétve egy-egy hőzivatar nem kizárt. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Estig számottevő csapadék sehol sem várható. A legmelegebb órákban 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. Országos siker a Bencs László szakképző iskolában, és újra együtt a szumátrai tigrisek. Kovács Rádai Andrea vagyok. Ne dobd ki az iskolatáskád! Nyíregyháza önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Idén is gyűjtőakcióval szeretne hozzájárulni a fenntartható iskola kezdéshez. A kezdeményezés július 1-e és augusztus 21-e között zajlik, mondta rádiónknak Csépke Hajnal Tünde, az EAK PR referense.
3: A nyíregyházi hulladékudvarokban várjuk a még szép állapotú, használható iskolaszereket, iskolatáskákat, toltartókat, tornazsákokat, hogy ezeket aztán át tudjuk adni a hátrányos helyzetű gyermekeknek, illetve családoknak. Ezeket az iskolaszereket nem mi adjuk oda közvetlenül a rászoruló családoknak, hanem a Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a központ fogja összekészíteni a kis csomagokat. Nyilván ők azok, akik tudják, hogy melyik családban milyen korú gyermek van, fiú van, esetleg lány, és akkor ők állítják össze a komplett iskolatáskákat. Ezeket augusztus végén fogjuk átadni a családoknak, hogy már szeptemberben a gyerekek ezekkel tudjanak elindulni az iskolába.
2: Országos elismerésben részesültek a Bencs László szakképzőiskola szobafestő műhelyiskolás tanulói. Az átszállás a Zöld Jövőbe kreatív pályázaton a fenntartható közlekedési csomópont című pályamunkával kategóriájukban első helyezést értek el, tudatta a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Korábban kezdik a hulladék begyűjtését. Az EAK Nonprofit Kft. Tájékoztatja az ingatlan használókat, hogy a tartósan magas hőmérséklet miatt a kukás autók a megszokottnál korábban már reggel 5 órától megkezdik a hulladék begyűjtését. A cél, hogy a társaság munkatársai a nap legforróbb órái előtt elvégezhessék feladataikat, csökkentve ezzel a hőség okozta egészségügyi kockázatokat. Újra együtt lehet a Nyíregyházi Állatpark szumátrai tigris tenyészpárja. A nőstény eddig a kölykét nevelte, ezért egy ideig külön voltak, írja közösségi oldalán az állatpark. A tigris kölykök ősszel a faj megőrzési program keretében egy másik állatkertbe költöznek majd. Ma tovább fokozódik a hőség. A napos időben, a legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. Számottevő csapadék nem várható, de elvétve egy-egy hőzivatar nem kizárt. A déli délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, estig számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél. A legmelegebb órákban 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
2: Bevallom őszintén, picit nehezen vállaltam a mai adásnak a témakörét, amiatt, mert én szerintem ma óriási összecsapás várható dr. Móri Gyula meg közöttem. Két különböző tábort fogunk képviselni, és na mindegy, majd megértik időközben, hogy miről van szó. Szóval köszöntöm a rádió hallgatókat, indul a Csak 10 perc rovat. Szervusz, doktor úr!
3: Szervusztok!
2: De most miért nevetsz?
3: Hát csak egy ilyen felvezetés mellett. Én nem vagyok egy ilyen ellenség, én csak szeretném, ha tisztán látnál, és majd ez a gyönyörű rózsaszín köd, ez majd eloszlik a fejed felől, az biztos.
2: Jó, nem árulok el nagy titkot azzal, hogy hallgatók százai küldtek e-maileket azzal kapcsolatban, hogy beszéljünk a GLP-1 agonistákról. Ezek azok a féle készítmények, amik olyan enzimeket juttatnak be, nem biztos, hogy jó szó ez az enzim, de olyan enzimeket juttatnak be a szervezetbe, ami amúgy is bennünk van, tehát ebből
3: ezek
2: a szempontból...
3: Valljuk be, ezek peptidek.
2: Peptidek, igen. Tehát, és ugye ennek a hatása, ugye ez két lépcsős dolog lehet, volt az első kör, az első csoportja ezeknek a GLP-1 agonistáknak, ami egy lightosabb verzió volt, és volt most már egy továbbfejlesztett verzió, ezután érdeklődött mindenki.
3: Na.
2: Várja, igen. És akkor itt arról van szó, hogy a jó lakottság érzését termelő hormont, tulajdonképpen ezt juttatjuk vissza a szervezetbe, és ezáltal nem lesz étvágya az illetőnek, kevesebbet fog enni, csökken a cukorértéke, tehát hatékonyan mondjuk ezt például rengetegen fogyásra is használják, többek között például, mit tudom én, cukorbetegségnek a kezelésére. Eddig jól foglaltam össze, hogy most miről van szó?
3: Alapvetően igen, csak ebben már benne vannak ilyen finom csúsztatások. No, akkor tegyük már ezt rendbe. Tehát valóban ezek a GLP-1 szintre ható anyagok, ezek peptidek. Oké, na most akkor. Az alappeptidet, és itt egy nagyon komoly különbség van, az alappeptidet a természet találta ki. Oké, tehát a működsz és a GLP-1 hormonot pedig normálisan megfelelő szinten van a szervezetben. Ezt a testet tudja gyártani. Tehát ezért az alap nem védhető le, emlékszel még a korábbi beszélgetésünk, nem védhető le. Mit csinál a gyógyszergyár? Módosítja a molekulát, hogy be lehessen adni úgy, hogy egy héten egyszer. Gondolj már bele, hogy ennek az anyagnak a szintje a szervezetedben folyamatos kontroll alatt van. Na most akkor ha te ezt kívülről akarod bevinni, akkor minimum figyelembe kell venni egy csomó belső dolgot, hogy akkor hogy és milyen mennyiségbe vidd be. Na de akkor mi történik? A gyógyszergyár módosítja úgy, hogy mindenkinek be lehessen adni egy héten egyszer, puff. És akkor már komoly kérdéseket vet föl a történet.
2: Hát ez az, milyen kérdéseket? Mert engem nem érdekel az, hogy levédeti.
3: Ráöntesz valamit a szervezetedre, amit a szervezeted így titrál, hogy pont annyi legyen, amennyi kell. És akkor úgy gondolod, hogy benyomod egybe egy héten, egyszer, és akkor az mindig megfelelő szint lesz. Ez nem igaz egyszerűen. Tehát innentől kezdve jönnek a problémák. Oké, az alappeptid, tehát maga, amit a természet gyárt, GLP-1, az jó persze? Az alappeptid beszerezhető, ezt is tegyük rendbe.
2: Akkor miért nem azt kapják a betegek?
3: Na hát azért, mert az nem védhető. És most akkor nagyon fontos kérdést tettél föl, én megválaszoltam neked. Tehát miért nem azt kapják a betegek? Mert nem védhető.
2: Okay, Gyula,
3: de előre nem lehet betiltani, most figyelj, és ez beszerezhető. Tehát vannak olyan emberek, akik az alap módosítatlan peptiddel vannak kezelés alatt. Ez egy óriási botrány.
2: Ennek a hatása, amiről te beszélsz, ennek a hatása ugyanaz lesz az én céljaimnak az érdekében, mint ami a módosítottél?
3: Így van. Ugyanaz, csak ezzel nagyon komolyan kell küzdeni, mert ezt folyamatosan állítgatni kell, megtanítani a betegnek, stb.
2: Ehhez kell orvosi vezetés.
3: Mindenféleképpen kell hozzá.
2: Uh-huh,
3: tehát ez az, amit ki lehetett venni ezekkel a gyógyszergyári átalakításokkal, rádöntöm és kész. És ebbe is belekaptál, hogy itt is tegyünk egy kis rendet. Volt egy első generációs rész, nem mondunk nemeket, erre jött nem túl régen nálunk egy második generációs, ilyen GLP-1 szintre ható gyógyszercsalád, és úton van a harmadik generációs. Ugye, mi a lényeg? Jól mondtad, na, tökéletesen, hogy csökkenti az éhséget, de emellett lassítja a gyomor ürülését, na itt már számos kérdés van. A legújabb generáció még ezekhez a hatásokhoz fogja magát, és a több kalória égetést is behozza a képbe.
2: Tehát tulajdonképpen az már zsírt is csökkent, amit eddig az a második generációs nem tett, ami most jelenleg kapható.
3: Az úgy hatott, hogy korlátozta a különböző lépéseken keresztül.
2: Úgy segítő nekem a cukorbetegségben, vagy a cukorértéknek a gyógyításában, hogy nem eszek, és ezáltal mondjuk nem emelkedik a cukorszint.
3: Nem eszel, vagy kevesebbet eszel, így van, és a gyomrodból a benne lévő étel lassabban jut ki a bélbe, és onnantól kezdve hiába eszel hülyeségeket, az lassabban tudja emelni a vércukorszintet, mert nem jut ki a gyomrodból egyszerűen. Uh-huh. Hát voltak ilyen tesztek, hogy 8-10 óra múlva az étkezés után még bőven ott voltak az ételek. No, mondok egy másik példát, hogy ezek, ugye jönnek ezek a gyógyszerek, persze, mert sokan erre használják, hogy tessúj, mert hát egyébként a cukorbetegséget egészséges lépésekkel is meg lehet gyógyítani. Minek kellene ilyet csinálni? És akkor mi van, ha ezt csinálod? Van például egy másik ilyen nagyon érdekes megközelítése most ennek a történetnek. Ugye tudjuk, hogy a koleszterin szint csökkentők, azok csökkentik a GLP-1 hormon szintet, ezáltal bizony közelebb tolnak a cukorbetegséghez. Cukoremelkedést, inzulinrezisztenciát, cukorbetegséget okozhatnak. Oké, de hát ezek a betegségek meg mit csinálnak? Elrontják a belső működésedet, és tovább növelik a koleszterin. Tehát érdemben mit csinálsz? Egy ördögi körbe hajszolod be a beteget, és azt mondjuk, hogy...
2: Egyik gyógyszerrel előidézel egy olyan állapotot, amivel tulajdonképpen a másikkal most kezelned kellene.
3: Így van. És akkor innentől kezdve van egy új injekció, ami majd ez igazából rendbe hozza. De az a baj, hogy ez egy mesterséges szer, és ennek komoly mellékhatásai vannak, ráadásul, és most jön a lényeg, Tibi, a hatása ennek az egésznek egy illúzió.
2: Nem.
3: De, mert amíg szúrod vele magad, addig úgy néz ki, hogy hat.
2: Hogy néz ki?
3: Hát úgy néz ki, hogy persze sok-sok...
2: Nekem van egy barátom, név nélkül is. Gábor, bocsánat, konkrét példa. Az, aki a büdös életben nem tudott normális súlyból megmutatkozni, és sírva mondta el nekem, hogy ő végtelen hálás ennek a dolognak, ő 40 kilótól szabadult meg persze. Ezeknek a hatására. Itt ilyenkor mindig kockázatelemzést kell végezni, Gyula. 40 kilóval többen annyi betegségre esélyes az ember, hogy elképesztő. Ezekhez képest ezek a rizikófaktorok, meg ennek a rizikófaktora...
3: Az nagyon komoly rizikófaktorok vannak hozzá, azért azt tegyük hozzá, de nem ez a baj. Tehát én még abban hajlandó vagyok egyet is érteni veled, hogy ez a testsúlycsökkenés, ez jó. Oké?
2: Oké.
3: Van egy kis mellékhatás, még az is belefér, ez jó.
2: Akkor mi a rossz?
3: De nem mondod a mondat másik végét, és a történetnek sajnos itt nincsen vége. Ha ezt az egészet abba hagyod...
2: Akkor visszajön.
3: Mind, sőt több.
2: Itt még nem tartunk.
3: Na értem, hogy még nem tartunk, csak sajnos fogunk, mert az a valaki, és most természetesen nem a barátodról beszélek, hanem bárkiről, aki túlsúlya van, és azt mondja, hogy hát én ezt le akarom adni, az le tudja adni, jó? Enélkül is meg tudja adni. Nem könnyű, de gyönyörűen meg lehet csinálni, és mi a lényeg? Akkor a szervezeted egészséges lesz. Magától. Itt most azt mondjuk, hogy erre nem vagyunk képesek, oké, kezdjük el ezt szúrni, de csak mikor kezdjük el szúrni? Csak akkor kezdjük el szúrni, hogyha ezt úgy tekintjük, mint egy segítséget, egy első lépést, Tibi, ha nem váltasz életmódot az alatt, az idő alatt, mert most az új szerek olyan szinten durvák, hogy egy 10% alatti zsírtömeggel rendelkező emberről is leszedik, tehát már nem nincs rajta zsír, de azt is kiszedik belőle.
2: Hát akkor, ha valaki nem vált életmódot, Gyula, akkor ez minek használja? Arra nem jó, amire ő akarja használni, azt én sem mondtam, hanem azt mondtam, hogy időközben, miután nem tud enni, így éppen ezért okafogyottá válik, okay, például koleszterin csökkentő.
3: Eléri azt, akkor menjünk tovább a mondatoddal.
2: Igen.
3: Mi lesz akkor, amikor eléri azt a testsúlyt, aminél nem akar kevesebb lenni?
2: Nem szed koleszterin csökkentőt, ami nem tolja el a GLP-1-nek a dolgait.
3: Mi lesz, ha eléri azt az állapotot, amit szeret?
2: Tulajdonképpen abba hagyja ezt a szurit.
3: Akkor azonnal elindul az összes betegség, meg a betegség ott van a háttérben, ráadásul az nem is gyógyult meg.
2: Csak tünetmentes.
3: Csak tünetmentes, így van, tehát nagyobb problémákkal fogja abban a pillanatban, amikor abba hagyja.
2: És ha tartja, és elindul, ahogy hívják ott,
3: ha életmódot váltott ez alatt az idő alatt, akkor igen, akkor egy része, akkor sem marad így, de akkor egy része...
2: Csak ott harcolnia kell majd magával. Igen, mert ott már...
3: és onnantól kezdve viszont kezdődik ugyanaz, amivel egyébként az egészet egészségesen el is tudta volna érni.
2: Oké, és amit most te mondasz, ezek az egészséges peptiddel kapcsolatban, ott nem ugyanez, hogyha abba hagyom, akkor utána megint kezdődik?
3: Igen, ott is ugyanez a probléma, csak ott kevesebb a mellékhatás. Tehát itt ez a legnagyobb probléma, hogy ez az új szer, ami kijön most, és akkor tényleg nem akarok tovább menni, ezt mindenki gondolja végig. Én ezt most elmondom, és aztán nem akarom ezt a kérdést tovább diszkálni. Oké, tehát igazából a kijövő új szer, az ismerő orvosok úgy fogalmaznak, hogy ez ennek a GLP-1 gyógyszercsoportnak a Ferrari-ja. Tehát horror, amiket elér, tényleg durva, de hadd mondjam el, nincs ingyen ebéd, nincsenek csodák, tehát gyógyítani, ezek nem gyógyítanak, könyörgöm. Mm-hmm. Ez egy újabb csilliárdos üzlet, a emberi gyarlóság.
2: Hát azért Ferrari.
3: Oké, okay. És akkor ennyit elmondok, nekem van egy amerikai kollégám, akivel beszéltem, és ő már ezt tesztelte. Uh-huh. És saját magán tesztelt, tehát hol tesztel egy normális
2: hát
3: orvos.
2: Mekkora bolond ez az ember, nem?
3: Hát nem, ő egy kutató, és úgy volt vele, hogy...
2: Hát hogyha ez annyira rossz, hogy ő beszúrja magának, akkor én miért ne szúrjam be?
3: Oké, okay, ő beszúrta magának, de nem, ő nem egy túlsúlyos ember, ő csak az élettani hatásokat akarta kimérni.

0: 15 év a várható élettartam különbség. Tehát azért ez nagyon más. Tehát a elhasználod a nyugalmi pulzusban azokat a szívveréseket, amire szükséged lenne. A szíved nem fogja bírni tartósan. Testhőemelkedés jön, és ami a legfontosabb, ez akkora stressz tett a szervezetére, hogy a CRP értéke 0,3-ről 3 fölé, de ez tartósan...
1: Hát az nálad már kiveri a biztosítékot, amúgy különben még 3-ig jó, különben csak a, nem, a normál.
0: Egyig jó, de nálad.
1: A protokollgyógyításban egy laborértékben 3-ig még jónak szokták mondani.
0: Ne, azt szokták mondani, de ez nagyon rossz.
1: Tehát tulajdonképpen a faszi kihegyezte magát elég rendesen ezzel a dolgot.
0: Ez az úriember tökéletes egészségben él, hiszen kutatja, tudja, hogy mivel mi a probléma, és ezeket így hip-hop már kimérte. Tehát én azt gondolom, ennél többet nem kell mondani. Jó. Mindenki dönts el. Én azt mondom, hogy nem ördögtől valóan, de csak akkor, ha az alatt, az idő alatt, amit nyer vele az ember, az alatt tökéletes életmódváltás zajlik le, mert akkor van hosszú távú eredmény. Egyébként egy hatalmas illúzió.
1: Jó. GLP-1 készítményekről beszéltünk, pro és kontra. Remélem, hogy sikerült egy picit a kétféle álláspontot megmutatni önöknek, és ezek után gondolják át, hogy mit tesznek. Köszönjük szépen, doktor úr! Holnap megint jelentkezünk. Szép napot neked! Szia-szia!
0: Szervusztok!

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Negatív minták, nincs új afrikai sertéspestis fertőzés. Indul az idei diákmunkaprogram, és szép eredmények a párbajtőrözőknél. Kovács Frátai Andrea vagyok. Nem talált a Nébih újabb afrikai sertéspestissel fertőzött házi sertést a június 3-ai Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kitörés óta. A szakemberek a védő és megfigyelési körzetben az összes házi sertésállományt ellenőrizték. A járvány kitöréshez kapcsolódóan mintegy 700 házi sertésből származó mintát vizsgáltak. Ezek minden esetben negatív eredményt mutattak, közölte a hatóság. Emlékeztetnek, hogy június elején Válay térségében egy mintegy 3000 egyedet tartó sertéstelepen igazolták az afrikai sertéspestis jelenlétét. Ez volt az első alkalom, hogy Magyarországon házi sertésállományban mutatták ki a vírust. Indul az idei diákmunkaprogram. Nyíregyházán is lehetőségük van a fiataloknak arra, hogy belekóstoljanak a munkavilágába. Az önkormányzat két turnusban szervezi meg a nyári diákmunkát. Az első július 6-a és július 24-e között, a második augusztus 3-a és augusztus 21-e között tart. A 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok jelentkezhetnek a programra, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal foglalkoztatási osztályán tudnak regisztrálni, tudatta a Városháza sajtóosztálya. A diákok többek között a polgármesteri hivatalban, a VMKK-ban, a Móricz Zsigmond könyvtárban, az önkormányzati óvodáknál, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT-nél vagy a Gyermekjóléti Alapellátási Intézménynél vállalhatnak munkát. Szép eredmények a párbajtőrözőknél. Budapesten rendezték az országos bajnokságot, ahol a fiúk és a lányok mezőnyében is több mint 100 versenyző lépett pástra. A Nyíregyházi Sportcentrum párbajtőr versenyzői két korosztályban is megmérettették magukat, és szép eredményekkel zárták a rangos viadalt. A fiú csapat a 19 csapatos mezőnyből bejutott a legjobb 8 közé. Végül az előkelő 5. helyen végeztek. Az újonc csapatversenyben a nyíregyházi versenyzők a 7. helyet szerezték meg. A részletes beszámoló elérhető a Nyíregyházi Sportcentrum közösségi oldalán. Ma tovább fokozódik a hőség. A napos időben, a legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. Számottevő csapadék nem várható, de elvétve egy-egy hőzivatar nem kizárt. A déli délkeleti szele több helyen kísérhetik élénk széllökések. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, estig számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél. A legmelegebb órákban 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

akkor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elindult a Turist Police. Nyílt napot tartott a Tréner Kft. És sorsoltak az élvonalban, hazai pályán kezd a Spari. Kovács Rádai Andrea vagyok. Idén is segítik a Sóstóra és a belvárosba érkező turistákat, vendégeket a diákok. Elindult a Turist Police. A fiatalok a közösségi szolgálat keretében a nyár végéig hétköznapokon dolgoznak. A részletekről kérdeztük Gurbán Csaba rendőrőrnagyot, a nyíregyházi rendőrkapitányság bűnmegelőzési munkatársát.
3: Ebben a programban most körülbelül 50 gyerek vesz részt, csak úgy, mint a korábbi évekhez képest is. Az idén ez a 15. évünk, amikor kitelepülünk így a Sóstóra, illetve a Kossuth térre, turisztikailag fokozottan látogatott helyekre. Feladatuk az a diákoknak, hogy egyrészt bűnmegelőzési jelenlétet biztosítsanak, járőrözzenek, segítséget nyújtsanak a turistáknak, az ide látogatóknak, útbaigazítást tudjanak adni, esetlegesen a gépkocsikban hagyott értékekre figyeljenek, a nyitva hagyott gépkocsikra is figyelnek, és már sokat jelent az, hogy ők már jelen vannak, és akkor éreznek egy picit ebből a idézőjeles rendőrségi munkából.
2: Nyílt napot tartott a Tréner Kft. A pilótaképzés rejtelmeibe tekinthettek be az érdeklődők. A nyíregyházi repülőtérre kilátogató diákok és szülők megismerkedhettek a nyitott képzésekkel, de körbejárhatták a repülőgépekkel teli hangárakat, sétarepülésen vehettek részt, továbbá kipróbálhatták a repülőszimulátort is. Száma be a nyíregyháza.hu. A Nyíregyházi Egyetem 1992 óta szoros együttműködésben áll a vállalattal. A felsőoktatási intézmény azóta végzi a hivatásos repülőgépvezető képzések gyakorlati részét. A nyílt nap során az érdeklődők az oktatókkal, jelenlegi diákokkal és végzett pilótákkal is találkozhattak. Egy hónap múlva rajtol a szezon az élvonalban. Az MLS versenybizottsága elkészítette a 2026-2027-es bajnokság sorsolását. Ez szerint a Nyíregyháza Spartacus hazai pályán kezdi az idényt. A július 24-26-ai első fordulóban az Újpest labdarúgó csapatát fogadja a Spari. A második fordulóban az Eto, a harmadikban a DVSC lesz az ellenfél. A negyedik fordulóban vármegyei rangadót rendeznek. A Nyíregyháza Kisvárda ellen lép majd pályára a városi stadionban. Ma tovább fokozódik a hőség. A napos időben a legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. Számottevő csapadék nem várható, de elvétve egy-egy hőzivatar nem kizárt. A déli délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, estig számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél. A legmelegebb órákban 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
2: Sokszor szoktam mondani azt, hogy én a doktor úr betegeitől mindig kapok azért, mert hogy én kötözködöm, meg vitatkozom, meg ilyeneket. Lássuk be, nekem ez a feladatom itt, úgyhogy, és én ezt szívesen is teszem. Nem tudom, hogy ma
3: erre sor kerül. De távol a feladatkör.
2: Dr. Móri Gyulával beszélgetek a Csak 10 perc rovatban. Én Szakács Tibor vagyok. Szia, doktor úr! Ma fogunk vitázni, szerinted?
3: Nem, vagyis nem hiszem. Ma inkább te meg fogsz döbbenni, meg bízom benne a hallgatók is, és talán egy kicsit kinyitjuk az emberek
2: szemét. Egy mondatot hallottam a mai dolgokról, de én nálam ott az le is dobta a láncot teljes mértékben. Szóval nagyon szeretem a clickbait típusú dolgokat, tudják, az, amire a hallgató meghallja, és utána teljes mértékben felkapja a fejét. Nem szeretek mindig ilyen nagyon-nagyon nagy lőzungokba beszélni, meg dolgokat mondani, hogyha nincsen mögötte sok minden, de hát azért van.
3: Van.
2: Na, és akkor miről van szó?
3: Én mondjam ki?
2: Hát te mondd.
3: Jó, tehát igazából egy olyan óriási veszély fenyegeti az emberiséget, amit még föl sem fogtunk, és ami persze extrém szélsőséges esetben, de hosszabb távon elhozza az emberi faj kihalása.
2: Jaj, Gyula.
3: Na, igen. Na, és akkor ez nem clickbait. Menjünk csak vissza. És most nem másról beszélünk, mint erről a digitális virágról.
2: Ja.
3: Tehát...
2: Jó, oké.
3: Okay. Tibi, na. A gyereked, unokád miatt majd ez mi, majd mondom még 3 perc és a kacagás rá.
2: Mi 2 évig nem fogjuk neki odaadni.
3: Nem, a szíjában. Tehát ez nem így működik. Mindjárt meglátod. Oké, tehát az a generáció vagyunk mi. Nekünk az életünkben megérkezett a számítógép. Nem volt meg, hanem akkor jött. Én emlékszem, mikor megjelent ilyen ZX Spectrum, meg Commodore 64, sőt, volt ez a HT, nem tudom, Z1080Z, vagy valami ilyesmi volt ez az iskolai számítógép, ilyen nagy darab, benne volt a Magnum, nem tudom, hogy nektek volt-e ilyen, de mi a fizika szertárba órákig játszottunk. Tehát 15 évesen nagyjából belecsöppettünk, kiváló volt, de nem okozott függőséget, játszottál, és aztán utána mentél a lányokhoz, a barátokhoz, tehát nem lett társad, nem lett a világod a gép. Miért? Azért, mert volt egy feladat, kiszabadítottál egy királylányt, vagy bármi egyebet megcsináltál, és aztán, ha nem sikerült, ráuntál, ha sikerült, akkor meg már kint volt, mit csinálj vele, és vagy megfájult a kezed a joysticken, nem tudom, emlékszel erre az időszakra. De ma már ez nem így van. Tehát nem adott föl, mert a játékok komplex élményt adnak. És akkor a játék, barátok, ismerkedés, ez mind a játékba szorult bele. Gondolj csak bele, a mai gyerekek milyen játékokat kapnak. Ilyet. Egy komplex világot teremtenek neki. Tehát ez egy nem valós, egy virtuális világ, de mégiscsak abban vannak. Ruha vásárolható. Így van?
2: Persze.
3: Külső tulajdonság, állítható, könyörgöm. Képességek, semmi köze a valósághoz nincsen az ottani képességeidnek. Nekünk mi volt a játszótéren, ha nem tudtál futni, akkor elkaptak, mindig te voltál, aki bujócskánál te voltál a hunyó, és a többi, vagy te voltál a kergető fél, ugye? Ugrani kellett, jól kellett biciklizni, mindent jól kellett
2: csinálni. Az te voltál a csere.
3: Saját képességed. Én egyébként sokszor voltam cserén focihoz, nagyon nem értem. Ma már valós képesség nem kell.
2: Hát lássuk be, régebben mi ezt szórakoztatásra használtuk, arra tök jó volt, most meg nem tudunk nélküle élni. Jól mondom?
3: Pontosan. Valakinek nincsenek olyan képességei, bemegy a játékba, ott megvásárolja ezeket, vagy eléri, vagy mit tudom én, milyen úton-módon megszerzi, és akkor onnantól kezdve ő menő lesz. Ott. De kint nem. Ez egy átverés, és onnantól kezdve ezek az emberek vágynak oda-vissza, hogy bárkivé válhatnak, és onnantól kezdve ez a probléma.
2: Tehát azt mondod, hogy a óriási. Digitális világ az olyan, mint a GLP-1.
3: Nem vagy ez a GLP egyedül. Na jó, maradjunk annyiban, hogy a digitális világ, én azt mondom, hogy komoly odafigyelést igényel. Még egy dolgot mondok. Ezek a gyerekek ugranak hegyről hegyre, meg csinálnak mindent a számítógépen, hangsúlyozom, a karakterük elképesztő, ügyes, okos. Mi van, ha a karakterrel egy olyan dolgot vállal be, amit nem tud megcsinálni?
2: Hát meghal a játékban.
3: A játékban. És mit csinálsz ilyenkor? Vagy legjobb esetben lemegy egy élet, akárhányból, vagy egy újra kell indulni.
2: Hát nem is egy életed van. De hülyék vagy.
3: Nem is egy. És akkor, de
2: hol
3: mondom,
2: van ilyen kint a normál világban, hogyha én nem ugrok
3: sehol,
2: három métert?
3: Ezzel akkor... ez a baj. Ez a baj. És ennek már látjuk a nyomait a balesetekben, hogy olyan dolgokat vállalnak be a gyerekek, amelyet egyébként te soha be nem vállalnál. Tibi, mindannyian estünk el biciklivel.
2: Hát igen.
3: Oké, okay, na most. És kezdtük kis bicikli, nagy bicikli és társai. Ma hol kezdik ezek a gyerekek? Egy elektromos rollerrel, ami megy 50-nel.
2: Hát az életveszélyes. Én azt tiltanám. Hát, lehet, hogy most nem vagyok népszerű, bocsánat, de akkor is.
3: Szigorúan betiltanám. Tehát szigorúan betiltanám. Bukós isak, védőruha, minden, amit el tudsz képzelni, ez sportcélokra biztos jó, de hát ez életveszélyes. Na de mi a lényeg? Az a lényeg, hogy az se tudja mi az, hogy sebesség, az se tudja milyen elesni, aztán húzza a gázt, és akkor onnantól kezdve ebből vannak a gondok.
2: Ja, meg vannak a kihívások, és ezekre csak
3: már,
2: egy mondatot,
3: a másik hülyeség.
2: Egy mondatot engedj meg. Könyörögve kérek minden olyan fiatalt, vagy akár láttam középkorút is. Ne csináljátok. Életveszélyes dolgokat vállaltok be, tök feleslegesen, abszolút butaság, azért a, hogy mit tudom én, tapsoljatok, meg lájkok, meg akármit, borzalmas. Ennyire hülyék nem lehettek. És most nem akarok bántani senkit, de tényleg arról van szó. Ne kövessétek ezeket a dolgokat, ne álljatok bele ebbe, engedjétek el, hagyd legyen a, ha már valaki megmenthetetlen ebből a szempontból, ott legyen vége ennek az egésznek, mert ez addig van, ameddig mindig van, aki ezt követi. Borzalmas veszély.
3: Oké, és akkor innentől kezdve rá is mutattál ezzel a néhány mondattal arra, hogy milyen hormont piszkál ez az egész, amiről eddig beszélgettünk, ez a dopamint piszkálja. És akkor most azt mondom, hogy ez nem vezet kihaláshoz, de van egy másik, ami probléma, és az vezethet. Tehát igazából, amíg a dopamint piszkáljuk, addig se állunk jól, de addig ez a kisebbik gond. Miért? Mert van egy jóval nagyobb veszélye, egy másik hormon. És ezt normál esetben ezek a játékok nem piszkálják. Ez pedig az oxitocin, Tibi. És az oxitocin nevű hormon tartja össze a világunkat, ugye a kötődés, összetartozás, ha ezt megpiszkálod, abból óriási probléma lesz. Ez a hormon váltja ki a ragaszkodást, tehát a gyermek-édesanya, gyermek-édesapa kapcsolatot, a pároddal való kapcsolatot. Tehát ugye a két személyiség intim kapcsolódás és kötődés, ez ahogy ez felépül, ez a hormon, és kialakul. Na most ugye a legjobb a baba-mama egymásra nézése példaként a szoptatásnál, például egymás szemébe néznek, és akkor egy nagyon mély kötődés alakul ki, mert felmegy ez a hormon. Oké, eddig az online ismerkedésbe, üzenetekbe, egy online kapcsolattartásba jól láttuk, hogy nem tudott az oxitocin szint megemelkedni. Tehát érdemi kötődést nem alakult ki. És eddig rendben is voltunk. Csak hogy megjelent egy új fenyegetés, ez pedig az AI, tehát a mesterséges intelligencia. Vannak mesterséges intelligencia karakterek, amelyek nem valósak, de 100%-ban ideális karakterek, tehát olyannak teremtett.
2: Az a baj, hogy most már tökéletesítik ezeket, hogy tényleg legyenek élethűek, és tényleg legyenek olyanok.
3: Tibi, ki vezette a mi időnkbe a, hogy is hívták, a Delta című műsort, igen?
2: Hát Kudlik Júlia. Most kivezeti majd?
3: Kivezeti most? Nem majd, kivezeti most?
2: Azt nem tudom, de most egy gép biztos.
3: Egy AI karakter.
2: Hát süljön ki a szeme, már bocsánat, elnézést a kifejezésé, mert tudom azt, hogy sajnos tényleg a mi ágazatunk is olyan, ahol előbb-utóbb ez teret fog nyerni, csak ezek pontosan attól jók ezek a dolgok, hogy emberek beszélnek emberekhez, életszerű környezetben, és érzéseket is tudunk továbbítani. Amikor ezeket elkezdjük mesterségesen csinálni, ebből lesz majd a, mit tudom én, a szunyog lárva pörkölt, amire majd nekem eladják azt, hogy ez csirkecomb. Szerintem. Okay, de lehet, hogy én látom rosszul.
3: Nem,
2: amúgy ez
3: látod,
2: baj.
3: Csak a legnagyobb veszélyt nem látod. Tehát a legnagyobb veszély az, hogy ezek a karakterek, ezek az AI karakterek, ezek testre szabhatók külsőleg is. És tehát van valaki, aki külsőleg olyan, amilyen neked az ideálod. Ez már nagyon nagy probléma, mert nem valóság, de te elkezdesz rajongani. A hangulatodat érzékeli, mert ezek érzékelik már, és úgy beszélnek, úgy kommunikálnak vele. együttérzést mutat, a gét, könyörgöm, egy program együttérzést mutat, empátiát sugároz. Nem fárad el tőled, mint a párod, akármennyire vagy dilis. Tehát nyugodtan mondhatod neki, megért, és
2: ne támogat. Ne addaláló vagy, Gyula.
3: Nem mond, nem, Tibi, ez a helyzet. Nem mond, nem. Ja, hogy jó, oké. Nem akar józan útra terelni, ha tévúton vagy, hanem pátyolgatja a kis leket, 100%-ban neked alárendelt.
2: Azt mondod, hogy én az AI-jal nem fog annyit vitatkozni, mint a feleségemmel.
3: Nem.
2: Biztosan, nem, mert a nyelvemmel beszél.
3: Így van, törődik veled, és ez a lényeg, a törődés, gondoskodás illúzióját kelti, ami elkezd oxitocin hormont termelni benned. Nagyon más az oxitocin, mint a dopamin, azt ne felejtsük el. A dopamin az jön-megy, tehát gyorsan felülírja valami más, hú, de jó volt, utána megszokod, aztán majd nem érdekel, és mész tovább. De az oxitocin nem ilyen. A kötődés nem múlik el. Édesanyáthoz való kötődés, az 100%-os kapcsolat soha nem múlik el. A kutyáthoz való kötődés, de más mondok, a kutyát hozzád való kötődésében is az oxitocin játszik szerepet. Tehát gondolj bele, mi van akkor, ha kötődni kezdesz egy AI karakter?
2: Hát most nagyon sokan vannak így, és problémás is szerintem ez.
3: Ez egyre durvább lesz, tehát onnantól kezdve ugye az AI karakter az soha nem fáradt, az mindig meghallgat, nem mond nemet. És mi van, ha a gyereket talál egy a normál partner helyett egy AI kapcsolatot?
2: Hát, nem mondj ilyet.
3: Na, de Tibi, a párkapcsolati kötődést is...
2: Vagy nagyon sokat csalódik valaki az emberekbe, és azonnal tudja pótolni egy ilyennel.
3: Pontosan így van. Eddig jó esetben vettél egy kutyát. Most van AI, amelyik

0: Erről beszélünk.
1: És ezáltal beférkőzik a mi lelkünkbe, tudatunkba, kialakítunk egy kötődést ebből a szempontból, és onnantól kezd a komoly problémába már mi vagyunk. A bazi nagy görög lazi megvan?
0: Igen.
1: Igen. A férfi a fej, de a nő a nyak. Tehát amikor már átadod az irányítást, és most ezt átvitt értelembe fogalmaztam, átadod az irányítást az AI-nak, onnantól már tényleg te vagy veszélybe, abszolút. De egy dolgot mondok zárásképpen, fél mondat. Lehet akármilyen AI Judit, az én húsvér feleségemtől jobb lecsót nem csinál senki. Pont.
0: Hát szerintem, hogy én olyan napest vernék el neked, amikor hazamész, hogy örömmel.
1: Na, ennyi. Úgyhogy nem a lecsó miatt fog maradni az asszony. Most tényleg ebből nem fog.
0: Ebből nem jössz ki jól. Szégyeld el magad, és menj haza, és gondolkodj a sarokban.
1: Jól van, oké. Okay. Bocsi.
0: Szervusz.
1: Sziasztok.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

Lejátszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. A legszerethetőbb zenéket. 103.9 Best FM. A zenecsatorna.

0: I'm feeling you. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. Országos siker a Bencs László szakképzőiskolában, és újra együtt a szumátrai tigrisek. Kovács Frádai Andrea vagyok. Ne dobd ki az iskolatáskád! Nyíregyháza önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Idén is gyűjtőakcióval szeretne hozzájárulni a fenntartható iskola kezdéshez. A kezdeményezés július 1-e és augusztus 21-e között zajlik, mondta rádiónknak Csépke Hajnal Tünde, az EAK PR referense.
3: A nyíregyházi hulladékudvarokban várjuk a még szép állapotú, használható iskolaszereket, iskolatáskákat, oltartókat, tornazsákokat, hogy ezeket aztán át tudjuk adni a hátrányos helyzetű gyermekeknek, illetve családoknak. Ezeket az iskolaszereket nem mi adjuk oda közvetlenül a rászoruló családoknak, hanem a Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a központ fogja összekészíteni a kis csomagokat. Nyilván ők azok, akik tudják, hogy melyik családban milyen korú gyermek van, fiú van, esetleg lány, és akkor ők állítják össze a komplett iskolatáskákat. Ezeket augusztus végén fogjuk átadni a családoknak, hogy már szeptemberben a gyerekek ezekkel tudjanak elindulni az iskolába.
2: Országos elismerésben részesültek a Bencs László szakképzőiskola szobafestő műhelyiskolás tanulói. Az átszállás a Zöld Jövőbe kreatív pályázaton a Fenntartható Közlekedési Csomópont című pályamunkával kategóriájukban első helyezést értek el, tudatta a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Korábban kezdik a hulladék begyűjtését. Az EAK Nonprofit Kft. Tájékoztatja az ingatlan használókat, hogy a tartósan magas hőmérséklet miatt a kukásautók a megszokottnál korábban már reggel 5 órától megkezdik a hulladék begyűjtését. A cél, hogy a társaság munkatársai a nap legforróbb órái előtt elvégezhessék feladataikat, csökkentve ezzel a hőség okozta egészségügyi kockázatokat. Újra együtt lehet a Nyíregyházi Állatpark szumátrai tigris tenyészpárja. A nőstény eddig a kölykét nevelte, ezért egy ideig külön voltak, írja közösségi oldalán az állatpark. A tigris kölykök ősszel a faj megőrzési program keretében egy másik állatkertbe költöznek majd. Ma tovább fokozódik a hőség. A napos időben, a legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. Számottevő csapadék nem várható, de elvétve egy-egy hőzivatar nem kizárt. A déli délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, estig számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél. A legmelegebb órákban 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Köszi a híreket a következő órában, és várunk vissza. Én pedig köszöntöm a Best FM hallgatókat. Június 28-a van egy pár nap, aztán kipipálhatjuk ezt a hónapot is. A legjobb zenéket viszont élvezettel hallgassuk. Lenny Kravitzzel pedig már is indul ez az óra. Csodás napot kívánok!

A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert reformál bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk.

háza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

fürdést, szellőztetést, mert hogy most még, hogyha olyan fekvésű a lakásunk, akkor tudunk egy picit hűteni az adott helyiségen, ahol éppen tartózkodunk majd. Hát nálam is jó kis húzat szokott ilyenkor lenni, nem süt még ide a nap, úgyhogy ezt jól ki is szoktam használni. És az éjszakai órákban is szeretek nyitott ablak mellett aludni, főleg akkor, hogyha nem zavarja meg semmi, vagy éppen senki, mert jelen esetben én a Körte utcán lakom, úgyhogy a héten volt is egy kis parádé itt a játszótéren. Nem tudom, hogy hány Sarkantyú utcán, vagy éppen Körte utcán lakó hallotta velem egyetemben. Hát én voltam olyan, hogy azért lementem és szóltam ott, hogy gyerekek, itt 10 óra után azért nem igazán kellene nagy zajt csinálni, úgyhogy sikerült is egy kis rendet teremtenem. No, már csak azért is, mert ugye éjszaka is azért nem hűl le olyan szinten a levegő, hogy be tudjuk zárni az ablakokat. Én legalábbis a nyitott ablak melletti alvást preferálom, és nagyon úgy tűnik, hogy itt hajnalban is mindössze ilyen 16 és 25 fok közé csökkent a hőmérséklet, és ez így is van, meg így is lesz még nagyon úgy tűnik. A mai napon pedig azt látom, hogy nagyon-nagyon fölemelkedik megint csak majd itt a hőmérők higanyszála, és vele együtt a hőérzetünk is, mert hogy délután 36 és 41 fokig forrósodik a levegő, úgyhogy a perzselő napsütést azt látom, hogy alig zavarják meg felhők. Így kell készülni, nálunk pedig a legjobb zenékre mindenképpen nem sokára a TNT dalát hozom, de előtte Kylie Minogue a folytatásban. Ez a Best FM.

0: ez a 103.9 Best FM.
1: Best FM-et hallgatjuk minden nap a munkahelyen, a kollégákkal, és egyébként én idemkon, és hazafelé úton is az autóban is csak a Best FM-et hallgatom.
0: Otthon, autóban, munkába menet, a Best

És mielőtt Fergi fölkészül, és jön a halott pénz a Szétszeretlek című dallal is, csak hogy még jobb kedvünk legyen, hát szeretgetni jó ilyenkor egymást, azonban az ölelgetés az nem mindenkinek esik feltétlenül jól, főleg olyankor, amikor ha jól meg vagyunk izzadva, olyankor a puszi se úgy esik, ugye bár is a testi érintkezés sem. Hát főleg akkor, hogyha mondjuk az éjszakákat valakit bulival töltötte, és mondjuk a táncparketten tudjuk nagyon jól, mi nők, hogy miről beszélek, mert hogy nem nagyon szeretjük feltétlenül, hogy az izzadt férfi test ugye úgy hozzánk simul. Hát a jó idő az marad, vele együtt pedig nagyon fontos tudnunk, hogy a tűzgyújtás itt is. Hogy mit akar ez a fogalom, egyébként ez olvasható az oldalunkon is, de egy picit majd részletezni fogom, hogy mire kell figyelni. Én, amire nagyon hárklis vagyok, a cigaretta eldobás, sajnos szinte nincs olyan nap, hogy ne kelljen, hogy szóljak valakinek, hogy hoppá, eldobott valamit, uram. Legalább nyomja el, tegye a kukába, de jól el kell oltani a cigarettát és minden mást is. Hát vigyázzunk egymásra, mert ez nagyon fontos, tudják jól, hogy sok esetben a tüzeket is az emberi mulasztások okozzák. Úgyhogy ne kelljen ilyen jellegű problémáról beszámolnom, inkább arról, hogy milyen dalt fogok indítani. Jön Fergi a folytatásban.

Szépen telik a reggel, nem sokára 3:49. Jó reggelt az ébredőknek, akik pedig már mondjuk túl vannak valami munkafázison, hát ők már lehet, hogy lepihentek, mert nagyon sok olyan munkát végeznek hajnalban a szakemberek, a melósok szoktam mondani, akik mondjuk tényleg nem tudnak csak hajnalban dolgozni emiatt a meleg miatt, akik viszont a melegen tartózkodnak, ők mindenképpen vigyázzanak magukra. Folyadék bekészítve, hozok majd én is egyébként egy tuti kis hűsítő receptet, amit én is elkészítettem, és sokkal jobban fogyasztható, mint a szimpla vizet vagy ásványvizet iszik valaki citrommal vagy éppen mentalevéllel. Fel lehet ezt turbózni, úgyhogy én is fel fogom majd mindezt turbózni. A meleg kitart még bőven, úgyhogy szuper kis vakációt kívánok mindenkinek, aki éppen mondjuk majd a jövő héten kezdi a szabadságát. Hát nálunk nincs szabadság, hiszen a legjobb zenék sorát viszem tovább a Gorillázzal, de előtte jön a New Level Empire. Ez a Best FM.

5 mindjárt jönnek a hírek, pontban 9-kor, ahol nagyon fontos infóval érkezik majd Andi, aki többek között arról is fog beszélni, hogy meghosszabbították a vörös kód riasztást itt a tartós hőség miatt, hogy mire is kérik a lakosságot, és természetesen figyeljünk fokozottan az idősekre, a gyermekekre, a betegeinkre, a fogyatékkal élőkre és a kis házi kedvencekre is, mert hogy ők is ugyanúgy megérzik a meleget. No, Andi érkezik, a következő órában pedig a legjobb zenék között maradok én is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Negatív minták, nincs új afrikai sertéspestis fertőzés. Indul az idei diákmunkaprogram, és szép eredmények a párbajtőrözőknél. Kovács Frátai Andrea vagyok. Nem talált a Nébih újabb afrikai sertéspestissel fertőzött házi sertést a június 3-ai Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kitörés óta. A szakemberek a védő- és megfigyelési körzetben az összes házi sertésállományt ellenőrizték. A járvány kitöréshez kapcsolódóan mintegy 700 házi sertésből származó mintát vizsgáltak. Ezek minden esetben negatív eredményt mutattak, közölte a hatóság. Emlékeztetnek, hogy június elején Válay térségében egy mintegy 3000 egyedet tartó sertéstelepen igazolták az afrikai sertéspestis jelenlétét. Ez volt az első alkalom, hogy Magyarországon házi sertésállományban mutatták ki a vírust. Indul az idei diákmunkaprogram. Nyíregyházán is lehetőségük van a fiataloknak arra, hogy belekóstoljanak a munkavilágába. Az önkormányzat két turnusban szervezi meg a nyári diákmunkát. Az első július 6-a és július 24-e között, a második augusztus 3-a és augusztus 21-e között tart. A 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok jelentkezhetnek a programra. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal foglalkoztatási osztályán tudnak regisztrálni. Tudatta a Városháza sajtóosztálya. A diákok többek között a polgármesteri hivatalban, a VMKK-ban, a Móricz Zsigmond könyvtárban, az önkormányzati óvodáknál, a Sóstógyógyfürdők ZRT-nél vagy a Gyermekjóléti Alapellátási Intézménynél vállalhatnak munkát. Szép eredmények a párbajtőrözőknél. Budapesten rendezték az országos bajnokságot, ahol a fiúk és a lányok mezőnyében is több mint 100 versenyző lépett pástra. A Nyíregyházi Sportcentrum párbajtőr versenyzői két korosztályban is megmérettették magukat, és szép eredményekkel zárták a rangos viadalt. A fiú csapat a 19 csapatos mezőnyből bejutott a legjobb 8 közé. Végül az előkelő 5. helyen végeztek. Az újonc csapatversenyben a nyíregyházi versenyzők a 7. helyet szerezték meg. A részletes beszámoló elérhető a Nyíregyházi Sportcentrum közösségi oldalán. Ma tovább fokozódik a hőség. A napos időben a legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. Számottevő csapadék nem várható, de elvétve egy-egy hőzivatar nem kizárt. A déli délkeleti szele több helyen kísérhetik élénk széllökések. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, estig számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél. A legmelegebb órákban 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Jó, az a kávé, persze, hogy kell a reggeli induláshoz, de egy jól behűtött kis ribizlés, ásványvíz, mondjuk citrommal, jéggel megspékelve biztos, hogy hűsítően fog hatni. Hát nálam be van hűtve a hűtőbe, úgyhogy előszeretettel ajánlom mindenkinek megspékelni a vizet valami kis finom, szezonális, savanykás gyümölcsel, nagyon jól tud esni. Jó étvágyat a reggelihez, 9 óra után pedig pár perccel Nina Sky-jal indítom az órát, aztán ebben az órában még jön hozzánk a Honey Beast, a Coldplay és Michael Jackson is, én pedig Zentai Edit vagyok, maradok még egészen 2-ig.

Miki a Best FM-mel. A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlaton.

volt Michael Jackson itt a Best FM mennegyed 10-kor csodás napot kívánva Michael Jacksonnak egyébként. Nemrégen jelent meg egy életrajzi filmje, ami hát rég sikerült olyan megosztóra, mint ez a vadonatő Michael Jackson életét feldolgozó Michael című film. Hát nagyon sokan megnézték, és az, hogy mennyire lehet a sikerhez vezető utat feldolgozó alkotást egy picikét leválasztani a pop királyának a botrányokkal tűzdelt életéről, hát bizony vegyes érzelmekkel távoztak nagyon sokan a teremből, és nézik meg a filmet, szerintem azért legyünk nyitottak, és én hiszem, hogy mindenből lehet tanulni. Hát a mai nap pedig aktuális lehet mondjuk nyugodtan egy filmezésre, majd a korai, vagy éppen a délutáni órákat tekintve, mert ugye melegben ugye nagyon sokan azt javasolják, hogy tényleg húzódjunk be majd, és én is láttam a városban olyan anyukákat, akik a gyerkőcökkel sétáltak, és 10 óra után szó szerint fogta a gyerekek kezét, és mondta, hogy nem, most bebújunk a lakásba, egy picit társas játékozunk, mesézünk, játszunk bármit is, pihentek, és akkor majd utána fogunk megint csak kibújni, majd ilyen 4 óra után. Hát ez az információ megállja mai napon is a helyét, mert hogy tényleg tart a meleg. És tartanak a legjobb zenék is, mert hogy David Guetta jön hozzánk, ez a

Ennél ma után fontos információim vannak, ugyanis a tartós csapadék hiány miatt és az országot, mondhatom, hogy sújtó kánikula miatt fokozott tűzkockázat van, ami miatt nagyon fontos tudnunk, hogy elrendelték egész területén az országunknak a tűzgyújtási tilalmat, ami hát ugye azt jelenti, hogy itt a tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik, amire egyébként ugye engedélyt szoktunk kérni, már hogyha szeretnénk akár az erdei tornapályán vagy a bújtoson valamilyen kis főző-sütős partét csinálni, no hát ennek most nincs meg a lehetősége. Ami viszont megnyugtató információ, hogy a saját tulajdonú belterületi kertekben nyilván lehet bográcsozni és grillezni is, azonban itt gáz, égőfej vagy az elektromos grill használatát javasolják a szakemberek, én pedig azt, hogy minden esetben ugye, ha már úgy is van, akkor nagyon fontos figyelni a tűz megfelelő oltására, mert ott sajnos még mindig emberi felelőtlenségből okozódik a legtöbb tűzvész, tűzkár, akár az országban vagy a világban is, hogyha így nézzük. A legjobb zenék sorával pedig megyünk tovább, és én nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Nem sokára a László köszöntésével megyek tovább, mert hogy ma biztos vagyok benne, hogy nagyon sok Lacit fogunk köszönteni, megölelni, és persze kezet fogva megpaskolni őket. Boldog névnapot a fiúknak!

Ennek azért ne legyünk, főleg ebben a melegben, mert hogy könnyen összeeshetünk, hogyha túl keménykedünk. Gondolok itt azon kedves munkaerőkre, akik mondjuk most is a munka legjavát végzik, akár szabadban, de tudom, hogy a vasárnap azért sok helyen pihenőnap, úgyhogy remélem ezt mindenki tiszteletben tartja, és vannak olyan munkás emberek is, akik mondjuk ilyenkorra bőven befejezik már a munkát, és inkább hajnalba kelnek fel, és mennek valamerre, úgyhogy én jó pihenést kívánok mindenkinek, de ha az úton van, akkor tényleg odafigyelés, nagyobb követési távolság betartását, mert hogy ilyenkor tompulhatnak a reflexek. Na, gondolunk itt a Lászlókra a mai napon, akik ünnepelnek, nevük pedig a Szláv Vadiszláv névnek a magyar formája. Elemeinek jelentése hatalom és dicsőség, egyébként 19. századi felújítása óta Szent László király tisztelete miatt is nagyon népszerű a név. Ünnepelnek ők augusztusban, ugye így júniusban, májusban, februárban, aztán ki hogy tartja, mert augusztusban kétszer is van, egyébként 8-án és 28-án László nap, aki éppen pedig ma ünnepel így, június 28-án őket azért nagyon puszíjuk és öleljük. Kamillákat is lehet köszönteni, nagyon szép kis női név, a Kamill férfi név női párja, egyúttal egy gyógynövénynek is a neve. Latin eredetű a név, melynek jelentése nemesi születési, aki az áldozatoknál szolgált. Boldog névnapot a Kamilláknak, és mondok még két különleges nevet, akik szintén ma ünnepelnek. Az egyik a Torda, török eredetű név jelentése megállt vagy megmaradt, Torda, tehát így. Szerintem női, ugye? Inkább. És az Olgák is ünnepelnek, nevük germán, orosz eredetű név a Helga, orosz formájából származik, melynek jelentése egészséges és boldog. Hát ugyanezt a kettőt kívánom most a Best FM hallgatóknak, mert ez a két legfontosabb dolog. Egészség legyen, meg boldogság. A legjobb dalok sorát pedig a Coldplay viszi tovább, mert a boldogtágot már lejátszottam. Utána pedig Pápa Jóci is készül itt a Best FM-en.

embereknek, és itt gondolok most a kamionosokra, akik nagyon jól tudják itt a kamion stoppot, hogy a harmadfokú hőségriasztás miatt ugye részlegesen feloldották itt a hétvégi kamionstoppot illetően, ami azt jelenti, hogy a 7,5 tonnánál nehezebb járművek még azért tegnap este 10-től ma reggel 6-ig közlekedhettek. Így a korlátozás csak a vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben. Erre mindenképpen figyeljünk, és azt is, hogy itt az extrém hőség miatt minden közlekedőt ugye fokozott figyelemre intenek, és javasolják, hogy indulás előtt ellenőrizzék a járműveik műszaki állapotát, és mindenki gondoskodjon az autójában elegendő folyadékról, amit mondjuk jól le kell hűteni és úgy betenni az autóba, mert szerintem egy fél órán belül biztos, hogy fölmelegszik minden ital. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, mindjárt 10 óra van, Andi készül is a friss hírekkel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírekháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elindult a Tourist Police. Nyílt napot tartott a Tréner Kft. És sorsoltak az élvonalban, hazai pályán kezd a Spari. Kovács Rádai Andrea vagyok. Idén is segítik a Sóstóra és a belvárosba érkező turistákat, vendégeket a diákok. Elindult a Tourist Police. A fiatalok a közösségi szolgálat keretében a nyár végéig hétköznapokon dolgoznak. A részletekről kérdeztük Gurván Csaba rendőrőrnagyot, a nyíregyházi rendőrkapitányság bűnmegelőzési munkatársát.
3: Ebben a programban most körülbelül 50 gyerek vesz részt, csak úgy, mint a korábbi évekhez képest is. Az idén ez a 15. évünk, amikor kitelepülünk így a Sóstóra, illetve a Kossuth térre, turisztikailag fokozottan látogatott helyekre. Feladatuk az a diákoknak, hogy egyrészt bűnmegelőzési jelenlétet biztosítsanak, járőrözzenek, segítséget nyújtsanak a turistáknak, az ide látogatóknak, útbaigazítást tudjanak adni, esetlegesen a gépkocsikban hagyott értékekre figyeljenek, nyitva hagyott gépkocsikra is figyelnek, és már sokat jelent az, hogy ők már jelen vannak, és akkor éreznek egy picit ebből a idézőjeles rendőrségi munkából.
2: Nyílt napot tartott a Tréner Kft. A pilótaképzés rejtelmeibe tekinthettek be az érteklődők. A nyíregyházi repülőtérre kilátogató diákok és szülők megismerkedhettek a nyitott képzésekkel, de körbejárhatták a repülőgépekkel teli hangárakat, sétarepülésen vehettek részt, továbbá kipróbálhatták a repülőszimulátort is. Számol be a nyíregyháza.hu. A Nyíregyházi Egyetem 1992 óta szoros együttműködésben áll a vállalattal. A felsőoktatási intézmény azóta végzi a hivatásos repülőgépvezető képzések gyakorlati részét. A nyílt nap során az érdeklődők az oktatókkal, jelenlegi diákokkal és végzett pilótákkal is találkozhattak. Egy hónap múlva rajtol a szezon az élvonalban. Az MLS versenybizottsága elkészítette a 2026-2027-es bajnokság sorsolását. Ez szerint a Nyíregyháza Spartacus hazai pályán kezdi az idényt. A július 24-26-ai első fordulóban az Újpest labdarúgó csapatát fogadja a Spari. A második fordulóban az Eto, a harmadikban a DVSC lesz az ellenfél. A negyedik fordulóban vármegyei rangadót rendeznek. A Nyíregyháza Kisvárda ellen lép majd pályára a város stadionban. Ma tovább fokozódik a hőség. A napos időben, a legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. Számottevő csapadék nem várható, de elvétve egy-egy hőzivatar nem kizárt. A déli délkeleti szele több helyen kísérhetik élénk széllökések. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, estig számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél. A legmelegebb órákban 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig! A 90-es és 2000-es évekből a legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Ha vannak kortalan férfiak, vagy olyanok, akiknek sokkal jobban áll, hogyha érnek a korukkal, szerintem akkor Robbie Williams ezt a kategóriát erősíti. Vele indítom ezt az órát 10 óra után. Csodás vasárnapi napot kívánok mindenkinek. Én Zentai Edit vagyok.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Zentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et!

Készül-e már a finom vasárnapi ebéd? Megmondjam, hogy nálam mi volt? Nagyon finom kis zöldséglevest készítettem. Sok-sok zöldséggel intettem bele még egy kis kelbimbót is, borsót, mi mindent. Hát ugye a répa, a zöldség, ezek ilyen alapok aralábé. És gyakorlatilag még most egy kis csirke mellett is raktam bele pár kockát. Csirke májat is, mert nekem a gyerek nagyon szereti, úgyhogy ha az ember megfőz egy ilyen kondérrel, akkor simán, hogyha megeszi valaki akár kétszer-háromszor is, akkor van belőle. És szerintem ilyen melegben érdemes úgy főzni, vagy úgy kalkulálni, hogy legyen azért egy pár napra főtt étel. Én a májat nagyon szeretem, úgyhogy a hagymás máj az nálunk nagyon gyakran előfordul, hogy elkészítem jó sok hagyma, fokhagyma, pici zsírba megdínsztelem, aztán jöhet rá a máj, amit ugye befűszerezek, én imádom, amikor paprikás, só, bors, hát én a delikátot is beleteszem, de hát én így szeretem, úgyhogy ilyen egyszerű étellel lehet gyakorlatilag letudni mondjuk a vasárnapi ebédet, és nálam a görög salát az nagyon nyerő, úgyhogy még azt is készítettem, sok paradicsom, uborka, én egy kis hagymát is szeretek beletenni, jó sok feta sajtot, olivabogyót, ki hogyan szereti, és mondjuk egy natúr csirke mellett, ha az ember süt hozzá, akkor már is megvan egy finom vasárnapi ebéd. Hát nekem ez volt már az ajánlatom, utána pedig hozok majd egy kis menetrendváltozást, mert hogy nem már tudni, hogy azért itt egy kicsike menetrendváltozásra váltotta nyíregyházi helyi közlekedés, már ami a buszokat illeti, hogy hogyan tudunk kijutni minél gyorsabban a sóstóra, na hát erről is esik majd néhány szó. És persze a legjobb zenék is érkeznek hozzánk, ez a Best FM.

Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

A Linkin Park után pedig akkor jöjjön a nyári menetrend, már amire váltott itt a helyi közlekedési, tömegközlekedési eszközünk, ami nem más, mint a busz jelen esetben. Én valamikor rengeteget buszoztam, Kölcseibe jártam, és a Kródi Gyula utcán nőttem fel, úgyhogy ott a temetőnél a 7-es busszal mentem mindig a gimibe. Valahogy olyan egyértelmű volt akkor, hogy nekem anyukám nem vezetett, autója nem volt, úgyhogy tényleg mindenhová busszal jutottunk el, vagy gyalog, de inkább busszal. Na, nézzük, hogy most hogy alakul itt a Sóstó gyógyfürdő felé menő kis buszjárat. Hát sűrűbben járnak a buszok, ezt el tudom mondani. A hétvégén pedig ismét közlekedik a 8-as E gyors járat. Itt fontos tudni, hogy a nyári táborok megközelítését külön járatok segítik, miközben változatlan áron marad itt a kedvezményes 2800 forintos diákbérlet, és van egy ilyen Sóstó napi jegy is. A nagyobb nyári rendezvények idején pedig többletjáratok indulnak, és a szezon különlegessége pedig az lesz idén is, hogy ez a bizonyos közel 40 éves retro Icarus 280-as autóbusz, amely csütörtökönként és szombatonként szállítják az utasokat. Hát én már csak buliból is föl fogok szállni egy ilyenre, és megyek vele egy kört, egy kicsit nosztalgiázok. Úristen, annak idején, mikor a buszon ültünk, mennyien voltunk rajta, tömeg volt sokszor, alig tudtunk rá fölszállni. Szerintem velem együtt nagyon sokan emlékeznek még erre. A legjobb zenékre is nem, hogy emlékezni kell, hanem élvezni, mert hogy jön Charlie, ez már a mindenki valakié, itt a Best FM-en. Na gyerünk!

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenét szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokból.

és mondjuk milyen jó még most is látni 2026 júniusában akár, hogy mondjuk fiúk még a klasszikus udvarlási módot választják, és éppen randira hívnak valakit, ahol egy szál virággal állnak a városban. Szeretek ilyen fiúkat látni, sajnos kevesebbet látok ilyet, mert inkább mást hallok, na mindegy, ezt hagyjuk. Egy biztos, hogy azért a tökéletes randihoz, hogyha Nyíregyháza környékén keresünk valami programot, akkor érdemes, hát akár a sóstó, ugye számos romantikus és hangulatos helyszíne közül választani, hogyha valaki a természetet, vagy a kultúrát, vagy éppen egy kellemes kis hangulatot választ, mert hogy ennek megvan a lehetősége. Ugye útközben le lehet ülni egy kis kávét elfogyasztani, vagy éppen meg lehet nézni itt a csónakázó tavat. De itt a Bújtosi tó a város szívében, ami ideális választás lehet egy könyvvel, természetközeli délutáni vagy esti randihoz ott a vízparton, nagyon szépek a sétányok, ott padokkal kihelyezve, és hát ugye megadja ennek a romantikáját, el is lehet bújni egy picikét. Állatkerti séta, kávézás, sütemények, fesztiválok, szabadtéri programok, ez mind-mind megadják annak a lehetőségét, hogy éppen valakit egy izgalmas kis randira hívjunk, akár a belvárosba, ahol a mai napon is még tart a strandröpi bajnokság, igaz, hogy záró nap. Na de hát, hol van még a napnak a vége? Ugye, kedves Best FM hallgatók? Sok mindenre alkalmas még ez a nap, majd remélhetőleg az ebéd készítés pedig azért legyen prioritás, utána pedig a délutáni programokhoz fogok majd hozni néhány jó tippet. Addig is a legjobb zenék között a Faithless dala szól.

Mindjárt 11 óra van, én nyomom a második kávémat, nem tudom ki, hogy van vele, aki korán kell, biztos, hogy így fogyasztja. Miután majd ugye kell a kis inspiráció még a délutáni programokhoz, akár amiből lehet majd merítkezni, már akár az oldalunkról, bestefemnyiregyháza.hu, és én közben kaptam egy információt, hogy ma már randi oldalakon ismerkednek inkább a fiatalok. Oké, én ezt is megértem, és ezzel sincsen semmi baj, de hát ebből a kis internetes felületből előbb-utóbb úgyis lesz majd egy személyes találkozó, és nekem nem mondja senki, hogy nem ott dől el minden, ugye? Az a bizonyos első pillantás, az a bizonyos kémia, hát ide-oda mindenféle randi app azon keresztül. Ezt nem biztos, hogy meg lehet érezni. Az viszont igen, hogy melegszik a levegő, és még jobban fognak majd itt a hőmérők higanyszálai följebb emelkedni, mert hogy a 40 fokot is fogjuk lehet, hogy súrolni. No, pontos infókkal érkezik Andi, 11-kor a hírekkel.

0: Next FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. Országos siker a Bencs László szakképző iskolában, és újra együtt a szumátrai tigrisek. Kovács Rádai Andrea vagyok. Ne dobd ki az iskolatáskád. Nyíregyháza önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Idén is gyűjtőakcióval szeretne hozzájárulni a fenntartható iskola kezdéshez. A kezdeményezés július 1-e és augusztus 21-e között zajlik, mondta rádiónknak Csépke Hajnal Tünde, az EAK PR referense.
3: A nyíregyházi hulladékudvarokban várjuk a még szép állapotú, használható iskolaszereket, iskolatáskákat, toltartókat, tornazsákokat, hogy ezeket aztán át tudjuk adni a hátrányos helyzetű gyermekeknek, illetve családoknak. Ezeket az iskolaszereket nem mi adjuk oda közvetlenül a rászoruló családoknak, hanem a Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a központ fogja összekészíteni a kis csomagokat. Nyilván ők azok, akik tudják, hogy melyik családban milyen korú gyermek van, fiú van, esetleg lány, és akkor ők állítják össze a komplett iskolatáskákat. Ezeket augusztus végén fogjuk átadni a családoknak, hogy már szeptemberben a gyerekek ezekkel tudjanak elindulni az iskolába.
2: Országos elismerésben részesültek a Bencs László szakképzőiskola szobafestő műhelyiskolás tanulói. Az átszállás a Zöld Jövőbe kreatív pályázaton a fenntartható közlekedési csomópont című pályamunkával kategóriájukban első helyezést értek el, tudatta a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Korábban kezdik a hulladék begyűjtését. Az EAK Nonprofit Kft. Tájékoztatja az ingatlan használókat, hogy a tartósan magas hőmérséklet miatt a kukásautók a megszokottnál korábban már reggel 5 órától megkezdik a hulladék begyűjtését. A cél, hogy a társaság munkatársai a nap legforróbb órái előtt elvégezhessék feladataikat, csökkentve ezzel a hőség okozta egészségügyi kockázatokat. Újra együtt lehet a Nyíregyházi Állatpark szumátrai tigris tenyész párja. A nőstény eddig a kölykét nevelte, ezért egy ideig külön voltak, írja közösségi oldalán az állatpark. A tigris kölykök ősszel a faj megőrzési program keretében egy másik állatkertbe költöznek majd. Ma tovább fokozódik a hőség. A napos időben, a legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. Számottevő csapadék nem várható, de elvétve egy-egy hőzivatar nem kizárt. A déli délkeleti szele több helyen kísérhetik élénk széllökések. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, estig számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél. A legmelegebb órákban 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Köszi, Andi, a híreket, és bizony országszerte szárazok az utak, a melegből adódóan csapadék ugyanis sehol nem várható, ebben egyetértünk. Úgyhogy nagyon forró az autó, hogyha beleülünk, és ne legyünk türelmetlenek, mert hogy ilyenkor azért nagyon fontos, hogy bizony mindenkinek tompulnak a reflexei, megnő a reakcióidő, emiatt pedig vezessünk még körültekintőbben. Christina Aguilera jön hozzánk, csak hogy még jobb legyen a hangulat. 11 óra után vagyunk. Szép napot kívánok, én Szentai Edit vagyok.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.

Között szólt. Na, hogy alakultak itt a razzia eredmények, mert ugye egy egyhetes országos közúti ellenőrzést tartott a rendőrség, mégpedig ez a múlt héten, tudjuk, ez a Roadpol keretében, ahol nagyon sok egyenruhás volt az utakon, és a következő eredmények alakultak. A Vármegyei Rendőrség tájékoztatása szerint Szabolcsban csak nem 13 ezer járművezetőt ellenőriztek, 33 esetben intézkedtek olyan gépjárművezetővel szemben, aki ittasan vagy bódultan közlekedett, és 2 kerékpárost is eljárás alá vontak. A 24 órás alkohol és drog maraton ideje alatt pedig több mint 2880 egészen pontosan ellenőrzött járművezető közül 9-en voltak ittasak, és 1 kerékpárossal szemben is indult eljárás. Hát mi ebből a tanulság? Ugye iszik vagy vezet? Én mindenképpen vezetek, vagy iszok, ugye a kettőt nem keverjük össze, és ha már iszunk, akkor ígyunk ma rengeteg folyadékot, kerüljük az alkoholtartalmú italokat, főleg akkor, hogyha autóba ülünk. Jó utat kívánok mindenkinek, balesetmentes közlekedést, és Jennifer Lopez-t pedig, húha, hát receptre írnám föl, viszont dalban érkezik hozzánk itt a Best FM-en.

csak nálunk, nem csak Franciaországban, hanem Torinóban is például egymást követik az áramszünetek. Rómában pedig ingyenesé tették a strandot a 70 éven felülieknek. És ahogy itt olvasom, Torinónak a polgármestere azonnal intézkedéseket rendelt el, miután az utóbbi 5 napban 25-ször szakadt meg az áramszolgáltatás, Rómában pedig több strandot is ingyenessé tettek a 70 év felettiek számára. Hát ott is azért 40 fokos hőség van, úgyhogy mindenképpen ott is meleg van. Nagyon sok helyen ugye érvénybe lépett a vörös színű hőségriasztás, és a legmelegebbet eddig az adriai Ancónában mérték csak nem 41 fokkal, de az év jelenlegi időszakában rekordnak számít a firenzei botanikus kertben mért 39 fok is. Hát azért ez igencsak meg tudja szenvedtetni az embereket és mindenki mást, úgyhogy óvatosan a melegben, mert hogy ez is nagyon fontos, ugye itt a hétvégén hozzánk is megérkezett Magyarországra a forróság, ezt mindannyian érzékeljük. Hát ha most varázsolni tudnék, és lenne egy pálcikám, akkor nem tudom, hogy lehet, hogy ezt a pálcikát pálcikás jégkrémre váltanám, mert nagyon jól tud esni mindenkinek, úgyhogy akár ez is most szerintem a gyerekek körében népszerű lesz, és engedjük is meg nekik, hogy fogyasszanak ők is minél több hűsítő italt. A legjobb zenék között akkor jön a bombon és a varázs.

és mindenki félt mindenkit, a TNT dala pedig a tiltott perc itt a legjobb zenék között szólt, és én nagyon szeretem a magyar dalokat, főleg a magyar régi dalokat, aminek még nagyon jó mondani valója volt, ám bár az újaktól is lehet tanulni. Mindig fontos, ugye, sodródni a fiatalokkal, és egy picit megérteni őket, nekik is oda-vissza egyébként ez, mert egy ilyen kölcsönös dolog ez, meghallgatni az idősebbeket, és mondjuk én mindig mondom, hogy a, hogy szokták mondani, hogy a buta ember mondja, mi így a más kárán tanul, az okos viszont meghallgatja azokat az intelmeket, és remélhetőleg be tudja építeni az életébe, vagy legalábbis elgondolkodik rajta. Hát elmélkedni lehet, főleg a vasárnapi napok erről is kell, hogy szóljanak, és persze hamarosan jó étvágyat kívánva majd lehet leülni, ebédelni, mert hogy haladunk szépen az ebédidő felé, addig viszont még van egy pár dalocska itt ebben az órában, a Tarsolyomban, Kelemen kabátban jön, aztán Janet Jacksonnal is még egy kicsikét hevítjük a hangulatot 12 óra előtt. Nem?

És igaz, hogy a májusi fagyok nagy hatással voltak a termésre, mondják a szakemberek, de azért a dinnyét lehűtve szerintem nagyon jól esően tudjuk fogyasztani, amihez kívánok jó étvágyat. Nekem a nagymamám kenyérre lette, nem tudom, ki szokta így fogyasztani. Hát ebéd lesz, remélem, és a déli hírek is érkeznek. Itt a Best FM-en, aztán a következő két órában rádiózom velem, még én maradok a mikrofon mögött, Zentai Edit.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Negatív minták, nincs új afrikai sertéspestis fertőzés. Indul az idei diákmunkaprogram, és szép eredmények a párbajtőrözőknél. Kovács Frátai Andrea vagyok. Nem talált a Nébih újabb afrikai sertéspestissel fertőzött házi sertést a június 3-ai Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kitörés óta. A szakemberek a védő és megfigyelési körzetben az összes házi sertésállományt ellenőrizték. A járvány kitöréshez kapcsolódóan mintegy 700 házi sertésből származó mintát vizsgáltak. Ezek minden esetben negatív eredményt mutattak, közölte a hatóság. Emlékeztetnek, hogy június elején Válay térségében egy mintegy 3000 egyedet tartó sertéstelepen igazolták az afrikai sertéspestis jelenlétét. Ez volt az első alkalom, hogy Magyarországon házi sertésállományban mutatták ki a vírust. Indul az idei diákmunkaprogram. Nyíregyházán is lehetőségük van a fiataloknak arra, hogy belekóstoljanak a munkavilágába. Az önkormányzat két turnusban szervezi meg a nyári diákmunkát. Az első július 6-a és július 24-e között. A második augusztus 3-a és augusztus 21-e között tart. A 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok jelentkezhetnek a programra. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal foglalkoztatási osztályán tudnak regisztrálni, tudatta a Városháza sajtó. A diákok többek között a polgármesteri hivatalban, a VMKK-ban, a Móricz Zsigmond könyvtárban, az önkormányzati óvodáknál, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT-nél vagy a Gyermekjóléti Alapellátási Intézménynél vállalhatnak munkát. Szép eredmények a párbajtőrözőknél. Budapesten rendezték az országos bajnokságot, ahol a fiúk és a lányok mezőnyében is több mint 100 versenyző lépett pástra. A Nyíregyházi Sportcentrum párbajtőr versenyzői két korosztályban is megmérettették magukat, és szép eredményekkel zárták a rangos viadalt. A fiú csapat a 19 csapatos mezőnyből bejutott a legjobb 8 közé. Végül az előkelő 5. helyen végeztek. Az újonc csapatversenyben a nyíregyházi versenyzők a 7. helyet szerezték meg. A részletes beszámoló elérhető a Nyíregyházi Sportcentrum közösségi oldalán. Ma tovább fokozódik a hőség. A napos időben, a legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. Számottevő csapadék nem várható, de elvétve egy-egy hőzivatar nem kizárt. A déli délkeleti szele több helyen kísérhetik élénk széllökések. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, estig számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél. A legmelegebb órákban 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: Jönnek a hírek utáni zenék, mert hogy Beyoncé fölkészül, köszi neked, Andi. Ez a meleg mindenkit megbudjant egy kicsikét, úgy nézzék el, hogyha éppen a szomszédasszony is félre beszél. Beyoncéval indulunk, aztán egy picike hírek arról, kedves hölgyek, mennyire tapasztaljuk azt, hogy nyáron gyorsabban nő nem csak a hajunk, hanem a körmünk is. Hogy ennek mi lehet az oka, na megnéztem, utána jártam és hozom majd a hírnek a részleteit. Csodás délutánt kívánok mindenkinek, én Zenta Edit vagyok.

0: azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb,
2: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket. This ain't no disco. It ain't no country club either.

hogy Sheryl Crow itt a Best FM-en a legjobb zenék között. Na, hogy érezzük, hölgyeink, magunkat? Oké, hogy most ide szép haj, beszárítjuk, besütjük, kivasaljuk, aztán pont annyi neki körülbelül, amennyikor kimegyünk egy picit a levegőre, rögtön nedves az embernek a feje, ezáltal a hajtövel rögtön göndörödik a haj, szóval, hogy nem jó ez az egész dolog. Ilyenkor csak összefogjuk szerintem nagyon sokan, mert ezáltal is egy picit hagyjuk szellőzni a nyakunkat. No, de éreztük-e már úgy, hogy nyáron valahogy többször kell járni fodrászhoz, mint általában, gyorsabban nő a körmünk is. Szerintem ebbe van valami, és tényleg van benne valami, mert hogy az emberi haj és a köröm ugye folyamatosan növekszik, és bizarr módon egy kicsit még hát halálunk után is, azt mondják a szakemberek. Na, hát ennek a növekedésnek azonban nem egységes az üteme, mert hogy néha gyorsul, néha pedig lassul. Viszont a gyorsabb szakasz egyértelműen köthető a nyárhoz. Hogy mi ennek a magyarázata? Hát azt mondják a szakemberek, hogy a haj esetében exakt kutatásokat igaz, hogy nem végeztek még, viszont a legmelegebb évszak és a haj növekedésének ütemének összefüggésében azonban korábbi kutatásokból tudják, hogy a szakáll valóban ilyenkor nő a leggyorsabban, és a fejünkön található nem növekedésben lévő haj mennyisége is ilyenkor a legnagyobb. A legvalószínűbb magyarázat a haj növekedésének felgyorsulására egyébként az, hogy a melegebb külső hőmérséklet felgyorsítja a fejbőr vérkeringését is, és ennek hatására több tápanyagot kapnak a hajhagymák is. Hasonló a helyzet a körmöknél is, ráadásul itt még az ujjak között is különbségek figyelhetőek meg. Kutatók már évtizedekkel ezelőtt leírták, hogy a középső és a gyűrűs ujj körme jobban nő, mint például a kis ujjon, vagy a hüvelyk ujjon. Hát én ezt nem vettem egyébként észre, mert nekem tényleg mindig hetente kell reszikélnem a körmömet. Emellett pedig azt is érdemes figyelembe venni, hogy 40 éves kor felett jelentősen visszalassulhat a köröm növés folyamata, így nem biztos, hogy drámai változásokat vesz észre az ember nyáron. Na, hát ki hogy veszi ezt észre? Én ezt érzékelem. Nekem biztos, hogy gyorsabban nő, mert látom. Ön látja, vagy érzi, vagy hallja? Mikadalát? Biztosan, mert hogy ő érkezik a folytatásban. Because

0: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
1: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.

program ajánlat, mindenképpen kell, hogy beleférjen, és a Sóston nagyon nagy az élet, ugye a zene Sóston programokat is meg lehet nézni, hogy ki mikor lép föl, milyen helyi zenekarokat lehet meghallgatni fél hét és fél nyolc között. Az oldalunkon egyébként ez is megtalálható, de nézem majd a jövő heti programot. Sóstói folk és tánc esték, erre hívom fel a figyelmet, július 2-án fél 6-tól a Sóstói piac környékén, ahol a Szabolcs Néptánc Együttes mellett a Szilaj Banda, a Tulipános Kincses Láda Alapítvány, Senior Örömtánc Klub is föllép, és tánc lesz itt minden mennyiségben, táncbemutató, táncház, játszani jó szőnyeg, kézműves foglalkozás, és ez nekem nagyon tetszik, hogy színezzük szebbé, Senior Örömtánc. Hát ez jó dolog, ugye? Ott megjelenni, már akkor hűvös is van, és akár kapcsolódni ehhez a kis táncos programhoz. A másik program lehetőségem pedig egy kiállítás, mégpedig Liminális jelenlét címmel egy kiállítás, Békési Bernadett. Nagyon szeretem az ő munkáit, egyébként érdemes megnézni, majd a kiállításnak a megnyitója július 9-én csütörtökön lesz 3:30-kor. A könyvtár kamaraterme ad ennek otthont, és maga a kiállítás majd egészen július 30-áig megtekinthető, tehát Békési Bernadett Liminális jelenlét című kiállítása. A programokról pedig olvasgassanak oldalunkról, bestfmnyiregyháza.hu.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Szentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot.

Csodálatos nap, és bizony az is milyen jó, amikor úgy nem várt helyről jön városunkban a hőségben a hűsítő korty, mondom ezt én így, mert hogy bizony az embert próbáló hőségben a tűzoltáshoz telepített berendezésből oldhatják a szomjukat, és töltetik meg a kulacsokat Nyíregyháza belvárosában, ugyanis tűzcsapból engedhető ivóvíz. Hát nagyon fontos tudni, hogy az elhúzódó hőség, az időjárás, az egészséges szervezetet is megviseli, így bárkinél tényleg okozhat egészségügyi panaszokat, kellemetlen tüneteket, dekoncentrációt, ez nagyon fontos, úgyhogy arra kérünk mi is mindenkit, hogy fokozottan figyeljenek az idősekre, kisgyermekekre és a krónikus betegekre, és szerintem egy szenzációs megoldás, hogy a tűzcsapból engedhető ivóvíz oldhatja itt a szomjunkat, mégpedig Nyíregyháza belvárosában. Jó dolog ez, kulacsot is lehet vinni, és akkor nincs gond, hogyha az ember megszomjazik egy-egy korty vizet, mindenképpen tud fogyasztani. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra, ez a legfontosabb, és közben élvezzék a legjobb zenéket itt a Best FM-en.

legjobb zenék itt a 103.9 Best FM-en június 28-án a Lászlókat, a Kamillákat ne felejtsük el fölköszönteni. A mai napon ők ünnepelnek, és persze nagyon figyeljünk magunkra, a folyadékpótlásra, és arra is, hogy ilyenkor érdemes azért nagyon finom nyári gyümölcsöket, korai nyári gyümölcsöket fogyasztani, mint a szamóca, a cseresznye vagy a medgy, mert amellett, hogy finomak, még bizony mindenféle bioaktív vegyületet is tartalmaznak, amelyek kedvezően befolyásolhatják az agyunknak a működését, ezáltal pedig akár a demencia kockázatát is csökkenthetik. És hogy mik ezek a gyümölcsök, na fogom mondani majd, hogy mi mindenre jók egyébként, mert hogy vannak olyan nyári gyümölcsök, amivel még a demencia ellen is tehetünk. Ugye, hogy izgalmas lehet? Csak el ne felejtsem, hogy a következő órában ezt mindenképpen hozzam a Best FM hallgatóknak. Andi is készül egykora hírekkel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elindult a Tourist Police. Nyílt napot tartott a Tréner Kft. És sorsoltak az élvonalban, hazai pályán kezd a Spari. Kovács Rádai Andrea vagyok. Idén is segítik a Sóstóra és a belvárosba érkező turistákat, vendégeket a diákok. Elindult a Tourist Police. A fiatalok a közösségi szolgálat keretében a nyár végéig hétköznapokon dolgoznak. A részletekről kérdeztük Gurván Csaba rendőrőrnagyot, a nyíregyházi rendőrkapitányság bűnmegelőzési munkatársát.
3: Ebben a programban most körülbelül 50 gyerek vesz részt, csak úgy, mint a korábbi évekhez képest is. Az idén ez a 15. évünk, amikor kitelepülünk így a Sóstóra, illetve a Kossuth térre, turisztikailag fokozottan látogatott helyekre. Feladatuk az a diákoknak, hogy egyrészt bűnmegelőzési jelenlétet biztosítsanak, járőrözzenek, segítséget nyújtsanak a turistáknak, az ide látogatóknak, útbaigazítást tudjanak adni, esetlegesen a gépkocsikban hagyott értékekre figyeljenek, a nyitva hagyott gépkocsikra is figyelnek, és már sokat jelent az, hogy ők már jelen vannak, és akkor éreznek egy picit ebből a idézőjeles rendőrségi munkából.
2: Nyílt napot tartott a Tréner Kft. A pilótaképzés rejtelmeibe tekinthettek be az érdeklődők. A nyíregyházi repülőtérre kilátogató diákok és szülők megismerkedhettek a nyitott képzésekkel, de körbejárhatták a repülőgépekkel teli hangárakat, sétarepülésen vehettek részt, továbbá kipróbálhatták a repülőszimulátort is. Száma be a nyíregyháza.hu. A Nyíregyházi Egyetem 1992 óta szoros együttműködésben áll a vállalattal. A felsőoktatási intézmény azóta végzi a hivatásos repülőgépvezető képzések gyakorlati részét. A nyílt nap során az érdeklődők az oktatókkal, jelenlegi diákokkal és végzett pilótákkal is találkozhattak. Egy hónap múlva rajtol a szezon az élvonalban. Az MLS versenybizottsága elkészítette a 2026-2027-es bajnokság sorsolását. Ez szerint a Nyíregyháza Spartacus hazai pályán kezdi az idényt. A július 24-26-ai első fordulóban az Újpest labdarúgó csapatát fogadja a Spari. A második fordulóban az Eto, a harmadikban a DVSC lesz az ellenfél. A negyedik fordulóban vármegyei rangadót rendeznek. A Nyíregyháza Kisvárda ellen lép majd pályára a város stadionban. Ma tovább fokozódik a hőség. A napos időben a legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. Számottevő csapadék nem várható, de elvétve egy-egy hőzivatar nem kizárt. A déli délkeleti szele több helyen kísérhetik élénk széllökések. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, estig számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél. A legmelegebb órákban 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

meg együtt, úgyhogy érdemes kihasználni minden egyes percet a legjobb zenékkel, és persze az üzenetekkel is, amit megírhat nekem. Én Szentai Edit vagyok, megtalál a Messengeren, de használhatja az üzenőfalunkat is. bestfmhiregyháza.hu. Csodás délutánt kívánok mindenkinek! Ebben az órában Azaria dala tuti, hogy fog jönni. Én pedig Szentai Edit vagyok.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek. Be van-e hűtve most már a szamóca például, vagy éppen a cseresznye, vagy a medgy, amit én is nagyon szeretek. Hát nem véletlenül mondom mindezt, hiszen ezek a gyümölcsök nagyon jól tudnak hatni a szervezetünkre, a hangulatunkra, és ami még ettől is fontosabb, állítólag ezen ételek vagy gyümölcsöknek a fogyasztása a demencia ellen is azért valamelyest ugye befolyásolja a testünket, a fejünket. Hát a zamatos eper a jobb memóriáért, mondják itt a szakemberek, hogy a fő eper szezon azért lassan lezárul, de azért szerencsére nagyon sokan ültetnek mondjuk otthonra mindenféle finom ilyen folyton termőfajtákat, így egész nyáron folyamatosan friss szemekhez tudnak jutni. Ami azért is jó, mert az eper kiemelkedő flavonoid forrás, és különösen antociánokat és mindenféle ellagsavat tartalmaz, ami javítja a memóriát és a végrehajtó funkciókat is idősebb felnőtteknél érdemes fogyasztani. Jön a cseresznye, ami a mentális fáradtság ellen kitűnő megoldás lehet. A most érő finomság szintén olyan vitaminokat kiegészülve C-vitaminnal is, ami tartalmaz, ami megint csak segítheti a tanulást, a memória működését, és mindenféle lassító hatással van a konjunktív hanyatlás érdekében. Védi az idegsejtjeinket, amelyek a korral hát egyre pusztulnak, vagy pusztulnának, és emellett javítja az agyi vérkeringést is, úgyhogy érdemes fogyasztani. Szerezzünk be most minél több cseresznyét szerintem, és kimagozva le is lehet fogyasztani, így bármikor ugye hozzájuthatunk természetes formájában. Azonban arra figyeljünk, hogy sokaknál puffadást okoz, mondjuk én is, ha megeszek egy fél kilót, akkor biztos, ezért csak mértékkel fogyasszuk. És itt van még a medgy, amit én nagyon szeretek a savanykás íze miatt, és vannak neki különleges hatásai, ami még szerencs, hogy mostanában azért már úgy jó, szépen kezd érni a medgy, ami nem csak gyönyörű, hanem nagyon finom, és a benne található antociánok, polifenolok képesek átjutni a vér agy gáton, és antioxidáns hatásukat ott helyben fejtik ki, így hatékonyan csökkenthetik az agy oxidatív stresszét, és mérsékelhetik a gyulladásos folyamatokat. Érdemes fogyasztani, mert nagyon fincsi, állítólag vérnyomás rendező hatása is van az idősebb korosztály számára, emiatt kifejezetten ajánlott. A legjobb zenék is ajánlottak, az ígérdal jön nem sokára Azáriától, de

ugróz után, aki éppen mondjuk sportolni tervez majd menni, szerintem nem most menjen, hanem van a reggeli órákban, vagy éppen a később esti órákban, azért sokáig van világos, és a kivilágított pályán, akár rekordtan pályán simán le lehet vezetni az egész napi szobában történő punyulást. Mondjuk folyadékot vegyenek magukkal gyakran, jól lehűtött finomságokat pedig érdemes azért úgy fogyasztani, hogy a torkunkat ne fagyasszuk hirtelen le, mert azért ilyenkor könnyen meg lehet fázni, még ha nem is gondoljuk, és egyébként nagyon szépen köszönöm azt az ötletet, hogy itt a megynek a fogyasztására fölhívtam a figyelmet, hogy milyen jó, és kaptam egy ilyen infót, hogy csökkenti az izomlázat és gyorsítja a regenerációt mondjuk edzés után, és például Tibor úgy készíti ezt a kis préselt levet, hogy lepréseli, elteszi, lefagyasztja, nyilván magozatlanul a hűtőbe, és később is tudja élvezni a jótékony hatását. Egyetértek ezzel, mert mondjuk egy jó medgyes pitébe is föl lehet használni, és milyen jó, amikor a fagyasztó tartogat mindenféle ilyen különlegességeket. Na hát az én tarsolyomban a legjobb zenék vannak, Wolf Katival pedig a folytatásban megyünk tovább, aztán jön az East 17 is, itt a Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nagyon tetszik ez a változatosság, ami így a zenékben van, úgyhogy mindenképpen.
2: Egész nap kiszoltok ki, nagyon szeretjük, csak titeket hallgatunk.
0: Best FM.

és nagyon jól lehet, és mondjuk lehűteni magunkat napközben is egy jó kellemes zuhannyal, nagyon jól tud esni mindenkinek majd egyébként. Én azt érzékelem, hogy itt a tóvíze, a Balaton vize is nagyon meleg, úgyhogy fölmelegedett állapotban van. Nem biztos, hogy úgy hűsít, mint ahogy kellene, de a zuhany azért mindenképpen jól eső hatással bír. Vannak programjaim, mégpedig majd július 4-én, ami már jövő héten van, hétvégén, egyébként a Nyíregyházi Egyetemen 3-án és 4-én lesznek a diplomaosztó ünnepségek, úgyhogy én gratulálok minden friss diplomásnak. Én is megjelenek majd, hiszen az én fiam is diplomázott, úgyhogy büszkén fogok majd ott állni és tapsolni majd, amikor meghallom a nevét. Na de hogy mi lesz itt még július 4-én? Hát ismét felbőgnek a motorok Nagykálló Harangodon, ugyanis érkezik a 16. nagykállói motoros találkozó. Reggel 8 órától már lesz megnyitó, 9 órakor pedig folytatódnak azok a programok, amik majd ott egy látványos motoros felvonulással haladnak tovább, a 10 órakor indulók és felvonulással. A nap folyamán egyébként nem csak a motoroké lesz a főszerep, mert lesz itt ügyességi verseny, motormúzeum, street food, vidámpark, kiállítói standok, mert hogy mind-mind várja a látogatókat. A hangulatról pedig délután 3 és 5 óra között a Highway Zero gondoskodik, este pedig a Rock'n'Roll Cats lép színpadra, 9 órától pedig mondhatom Európa egyik legjobb AC/DC tribute zenekara, az ABCD várja majd a programot és zárják a programot, úgyhogy július 4-ére lehet Harangodot már beírni mondjuk abba a naptárba, vagy éppen a telefonba, ugye, hogy ne felejtsük el, hogy ilyen program lehetőségeink is vannak. A bestfm.hu oldalon pedig további programokról tudsz szemezgetni. Én jövök a legjobb zenékkel, mert hogy ez az óra még az enyém, aztán Dékán István is készül majd a folytatásban.

0: Veszteszemet hallgatjuk minden nap a munkahelyen a kollégákkal, és egyébként én ideúton és hazafelé úton is az autóban is csak a Veszteszemet hallgatom.
1: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM ott van veled.

Őt Lionel Richie, akinek a dalait én nagyon szeretem, és megmondom őszintén, a múltkoriban napokban olvastam egy cikket róla, hogy rosszul lett a színpadon, félbeszakadt egy koncertje, szegényként megpróbált ülve énekelni, ám nem lett jobban. Egyébként ő 77 éves, és milyen rossz az, amikor a színpadon valaki rosszul érzi magát, és nem is tért vissza egyébként. Egyelőre még az állapotáról nem osztottak meg bővebb információt, hát jó egészséget kívánunk neki is, én pedig minden kedves Best FM hallgatónak nagyon jó egészséget, és majd egy sikeres hetet kívánok, hiszen a jövő héten még van egy pár nap, ugye 30 napos most itt a júniusi hónap, aztán megkezdjük a júliust is. Én viszont nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, a meleg tart tovább, mint ahogy nálunk a jó hangulat is. Én már a Dékán István segítségével, aki megérkezett, úgyhogy vele rádiózhatnak a következő órákban. Én köszönöm a hétvégének a figyelmét, aktivitását, üzenet áradatát. Legyen ez így a jövő héten is, nyugodtan írjanak nekem, engem megtalálnak a Messengeren, és persze az üzenőfalunkon is, akár bestfmnyiregyháza.hu. Puszi mindenkinek, köszönöm a figyelmét, én Szentai Edit vagyok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. Országos siker a Bencs László szakképző iskolában, és újra együtt a szumátrai tigrisek. Kovács Rádai Andrea vagyok. Ne dobd ki az iskolatáskád. Nyíregyháza önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Idén is gyűjtő akcióval szeretne hozzájárulni a fenntartható iskola kezdéshez. A kezdeményezés július 1-e és augusztus 21-e között zajlik, mondta rádiónknak Csépke Hajnal Tünde, az EAK PR referense.
3: A nyíregyházi hulladékudvarokban várjuk a még szép állapotú, használható iskolaszereket, iskolatáskákat, oltartókat, tornazsákokat, hogy ezeket aztán át tudjuk adni a hátrányos helyzetű gyermekeknek, illetve családoknak. Ezeket az iskolaszereket nem mi adjuk oda közvetlenül a rászoruló családoknak, hanem a Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a központ fogja összekészíteni a kis csomagokat. Nyilván ők azok, akik tudják, hogy melyik családban milyen korú gyermek van, fiú van, esetleg lány, és akkor ők állítják össze a komplett iskolatáskákat. Ezeket augusztus végén fogjuk átadni a családoknak, hogy már szeptemberben a gyerekek ezekkel tudjanak elindulni az iskolába.
2: Országos elismerésben részesültek a Bencs László szakképzőiskola szobafestő műhelyiskolás tanulói. Az átszállás a Zöld Jövőbe kreatív pályázaton, a fenntartható közlekedési csomópont című pályamunkával kategóriájukban első helyezést értek el, tudatta a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Korábban kezdik a hulladék begyűjtését. Az EAK Nonprofit Kft. Tájékoztatja az ingatlan használókat, hogy a tartósan magas hőmérséklet miatt a kukásautók a megszokottnál korábban már reggel 5 órától megkezdik a hulladék begyűjtését. A cél, hogy a társaság munkatársai a nap legforróbb órái előtt elvégezhessék feladataikat, csökkentve ezzel a hőség okozta egészségügyi kockázatokat. Újra együtt lehet a Nyíregyházi Állatpark szumátrai tigris tenyész párja. A nőstény eddig a kölykét nevelte, ezért egy ideig külön voltak, írja közösségi oldalán az állatpark. A tigris kölykök ősszel a faj megőrzési program keretében egy másik állatkertbe költöznek majd. Ma tovább fokozódik a hőség. A napos időben, a legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. Számottevő csapadék nem várható, de elvétve egy-egy hőzivatar nem kizárt. A déli délkeleti szele több helyen kísérhetik élénk széllökések. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, estig számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél. A legmelegebb órákban 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Vasárnap délután van, és újra nálunk szólnak a legnagyobbak. Ez a Best FM, Diken István vagyok. Van előttük 4 óra, mindent hozok, amire szükség van a hét kezdethez, na meg a mai naphoz, legelsőként időjárási adataink felől tájékozódunk. Méri pedig indítja a blokkot, jön a Shackles.

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: Ez volt a Murder on the Dance Floor, itt a legnagyobbak között Sofialis Backstore sikerét hallgathattuk, dudolhattuk. Jön majd Rácz Gergő Sziszivel, a dalcím egyszerűen ja, nem, de előtte nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Nagyon meleg lesz, még inkább oda csavarnak, 38-39 fok az ígéretek szerint, bár én az autóba tegnap értem 38-at, amikor csak 36-ot ígértek. Szóval ettől azért lehet melegebb, legalábbis a napon tutira. A folytatásban, tehát ez egy kis nyugatias szél, mely érkezik, ez is mérsékelt. Hűsölésre talán már nem alkalmas, nincs erre lehetőség. Ha nem tudja vízparton tölteni az időt, akkor inkább maradjon otthon. Én ezt javaslom. Fogyasszunk sokkal több folyadékot, tudatosan figyeljünk a folyadék pótlásra, mert az ember könnyen elfelejtkezik erről, és kerüljük a cukros üdítő italokat, kerüljük az alkoholos italokat, kerüljük a kávé túlzott használatát, ez mind-mind gondot jelenthet, sőt a teákat is, mert ezek is a kiszáradás felé sodorhatják. Ha a napon van, akkor pedig 50 faktor feletti fényvédő készítmények, egy sapka, egy kalap mindenképpen, és egy napszemüveg is ajánlatos. Készüljön így, pörögjenek a dalok, itt van Rácz Gergő Sziszivel, meg a Honey Beast féle Pánik is mindjárt.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about baby? Get free up and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

A Big Birds-ék énekeltek, a rakjuk össze itt a legnagyobbak között diákmunka programról beszéljünk, mely hát rengeteg diákot foglalkoztat évről évre. Idén is, mint mindig, 16 és 25 év közötti fiatalok jelentkezését várják. Egyébként a többség javarészt a polgármesteri hivatalban dolgozik. A regisztráció június 22-én indult el. A diákmunka két időszakban, két turnusban június 6 és 24, illetve augusztus 1 és 21-e között valósul meg. A munka között általában adminisztrációs feladatok vagy segítségnyújtás várja a fiatalokat ilyen rendezvényeken. Egyébként dolgozhatnak ők a könyvtárban, a múzeumfaluban, óvodák, szociális intézmények is szóba kerülhetnek. Ez akkor jó, hogyha még a képzettség is ilyen irányú, talán egy kis alapot teremthet majd a jövőhöz. Érdemes utána olvasni a cikket a nyíregyháza.hu-n, meg is találja. Jön a Red Hot Chili Peppers, meg Fábián Júlival a Like Child itt a legnagyobbak között, aztán pedig hősképző, erről beszélgessünk. Ez is egy óriási feladat, lehetőség, és persze le a kalappal, aki ebbe belevág. So

DJ Tonka után, akkor nézzük ezt az óriási lehetőséget, feladatot, akárhogy is beszélgessünk a hősképzőről. A program már évek óta pörög Nyíregyházán, és illetve hát mindjárt megyes székhelyen találkozhatunk vele. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén az ország valamennyi megyeszékhely mentőállomásán tartanak ingyenes újraélesztési oktatásokat, tehát ez kezdődik, erre kell készülni, tájékozódjon a Best FM oldalán, és jöjjenek a dalok. Artful Dodgerrel és Romina Johnsonnal, Subbase Monsterrel és majd Britneyvel, az utóbbi a Crazy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Negatív minták, nincs új afrikai sertéspestis fertőzés. Indul az idei diákmunkaprogram, és szép eredmények a párbajtőrözőknél. Kovács Frátai Andrea vagyok. Nem talált a Nébih újabb afrikai sertéspestissel fertőzött házi sertést a június 3-ai Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kitörés óta. A szakemberek a védő és megfigyelési körzetben az összes házi sertés állományt ellenőrizték. A járvány kitöréshez kapcsolódóan mintegy 700 házi sertésből származó mintát vizsgáltak. Ezek minden esetben negatív eredményt mutattak, közölte a hatóság. Emlékeztetnek, hogy június elején Válay térségében egy mintegy 3000 egyedet tartó sertéstelepen igazolták az afrikai sertéspestis jelenlétét. Ez volt az első alkalom, hogy Magyarországon házi sertés állományban mutatták ki a vírust. Indul az idei diákmunkaprogram. Nyíregyházán is lehetőségük van a fiataloknak arra, hogy belekóstoljanak a munkavilágába. Az önkormányzat két turnusban szervezi meg a nyári diákmunkát. Az első július 6-a és július 24-e között, a második augusztus 3-a és augusztus 21-e között tart. A 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok jelentkezhetnek a programra. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal foglalkoztatási osztályán tudnak regisztrálni, tudatta a Városháza sajtóosztálya. A diákok többek között a polgármesteri hivatalban, a VMKK-ban, a Móricz Zsigmond könyvtárban, az önkormányzati óvodáknál, a Sóstógyógyfürdők ZRT-nél vagy a Gyermekjóléti Alapellátási Intézménynél vállalhatnak munkát. Szép eredmények a párbajtőrözőknél. Budapesten rendezték az országos bajnokságot, ahol a fiúk és a lányok mezőnyében is több mint 100 versenyző lépett pástra. A Nyíregyházi Sportcentrum párbajtőr versenyzői két korosztályban is megmérettették magukat, és szép eredményekkel zárták a rangos viadalt. A fiú csapat a 19 csapatos mezőnyből bejutott a legjobb 8 közé. Végül az előkelő 5. helyen végeztek. Az újonc csapatversenyben a nyíregyházi versenyzők a 7. helyet szerezték meg. A részletes beszámoló elérhető a Nyíregyházi Sportcentrum közösségi oldalán. Ma tovább fokozódik a hőség. A napos időben a legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. Számottevő csapadék nem várható, de elvétve egy-egy hőzivatar nem kizárt. A déli délkeleti szele több helyen kísérhetik élénk széllökések. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, estig számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél. A legmelegebb órákban 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

3 óra után járunk 3 perccel, a legnagyobbak pedig most is felsorakoztak. Mindjárt hallgatjuk majd a Spice Girls dalát, Zsida óceánjában fürdünk egy kicsit felfrissülni, Tiziano Ferro pedig indít a Perdono után kamionstop. Nézzük, hogy itt milyen változások vannak.

A Spice Girls énekelt, a hőmérséklet pedig, hát azért nem semmi, ezzel párhuzamosan pedig változnak a szabályok. Gondolok én itt a kamion stopról, a szombati napon volt a változás, nézzük az infót. A döntés célja, hogy a teherautósofőrök biztonságosabban érhessék el a pihenőhelyeket, valamint csökkenjen a hőség okozta kockázat az áruszállításban. Így olvasható a cikk a nyíregyháza.hu-n, ott kiegészítve, olvasson, tájékozódjon, tovább jöjjön. Dr. Béres Király Viktorral az Orsis dalt hallgatjuk. Kosin Kercs és Ákos Kegyetlen Szerelem, ez a trió folytatás.

Minden nap 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. És közben szólnak a legjobb zenék. Best FM. Best FM.

Az Iron Mafiával a bónuszjáték itt a legnagyobbak között, ez a Best FM, muszáj, hogy ebben a forróságban, ebben a hőségben beszélgessünk a klímák helyes használatáról. Az ember sokszor úgy ösztönből oda csavar neki, ha itt van, akkor dolgozzon, nehogy már melegem legyen. Nincs ez talán semmi baj, de a szabályokat jó tudni. Az odakint mért hőmérséklethez képest maximum 10 fokkal szabad lehűteni lakásainkat. Mert ez ilyen hősokkot okoz, akár belépünk a házba, akár kilépünk a házból, ez akár megbetegedésekhez is vezethet, illetve hát komolyabb problémákat is hozhat magával, pláne, hogyha le vagyunk izadva és belépünk a hideg lakásba. Egyébként is, hogyha utána számolunk a 34 fokban, 24 fokra kéne lehűteni a lakásunkat maximum, vagy minimum, ezt azért mindenképpen elegendőnek érzem. Fontos a klímák tisztán tartása, az egyik legfontosabb szempont, mert ebbe gombák, baktériumok és persze csomó minden megtelepszik, amikor nem használjuk a téli időszakban. Ezek a gombák a spóráik által, majd az indítás után a levegőbe szóródva hozhatják majd a felső légúti panaszokat, meg a megbetegedéseket, úgyhogy figyelmünk erre is terjedjen ki, olvassa a kiegészítést a Best FM oldalán. Itt van nekünk Christina Aguilera, hogy folytassa a legnagyobbakkal, egészen pontosan tőle most a Beautiful, aztán Boldog Idők Bagosi és Armand van Helden lendületes klub sikere is érkezik. My, my, my!

0: legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A Tilos Csillagon vastag Csabától, itt a legnagyobbak között ez a Best FM, beszélgessünk a nyaralásról, a pihenésről. Megerősített járatok vannak, sokkal több kocsikat szállítanak a mozdonyok, és sokkal több szerelvény is indul a Balaton irányába. A nyári menetrendben, illetve a főszezoni menetrendben olvasható a Best FM oldalán. Nagyon fontos, hogy ezek a kocsik már úgy vannak ellátva, hogy a bringáinkat is tudjuk magunkkal vinni, mert mostanában ez a divat, hogy biciklivel kelünk útra, felrakjuk a vonatra, így megyünk a Balatonra, és akkor a sátras buli mellett egy kis bringázás is összejöhet ott a Balaton körül, aztán így jövünk majd néhány nap múlva haza. Szóval ezt is kiszolgálja a MÁV Start. Ígéretek szerint mindenhol is vannak tartalékok, tehát hogyha valamelyik mozdony kidől, akkor nem lesznek csúszások, késések, hanem azonnal tudnak helyette mentesítő járatot indítani. Tehát egy másik mozdonyt rákapcsolják a szerelvényre, és akkor mehet tovább a menet. Nem kell ezért átszállni, meg nem kell ezért órákat rostokolni, hanem csak oda megy a szerelvény, rákötik és kész. Ez is olvasható a közleményben, melyet megtalál az MTI-n. Én pedig hozom a dalokat. A Freedom pörög már George Michael-től, meg Freddie Ninchen holnap dalát is készítettem. Még a hírek előtt hallgatjuk.

0: Emlékszel? A mi korunkban a klímaberendezés még nagyon mechanikusan működött. Az autóban leengedtünk minden ablakot. Két nap, és a fül orgégé nyaralt az egész család. Emlékszel? A hőskorban még kuriózum volt Budapestre feljutni. És ma már... ők örülnek, ha lejutnak hozzánk. Emlékszel? Mi még busszal jártunk. És mennyit nevettünk, amikor meghallottuk a hangszórókból recsegve. Aranyoskáim, kapaszkodjanak! Söndörödünk! Emlékszel? Mi még mennyit szenvedtünk az általános iskolában az orosz nyelvvel. Igazuk volt. Inkább az angolt tanultuk volna. Emlékszel? Hősei lettünk egy letűnt kornak, amelyen a mostani fiatalok csodálkozva mosolyognak.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dalokba zárva. A 103,9 MHz-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elindult a Tourist Police. Nyílt napot tartott a Tréner Kft. És sorsoltak az élvonalban, hazai pályán kezd a Spari. Kovács Rádai Andrea vagyok. Idén is segítik a Sóstóra és a belvárosba érkező turistákat, vendégeket a diákok. Elindult a Tourist Police. A fiatalok a közösségi szolgálat keretében a nyár végéig hétköznapokon dolgoznak. A részletekről kérdeztük Gurván Csaba rendőrőrnagyot, a nyíregyházi rendőrkapitányság bűnmegelőzési munkatársát.
3: Ebben a programban most körülbelül

0: Minden gyerek vesz részt, csak úgy, mint a korábbi évekhez képest is. Az idén ez a 15. évünk, amikor kitelepülünk így a Sóstóra, illetve a Kossuth térre, turisztikailag fokozottan látogatott helyekre. Feladatuk az a diákoknak, hogy egyrészt bűnmegelőzési jelenlétet biztosítsanak, járőrözzenek, segítséget nyújtsanak a turistáknak, az ide látogatóknak, útbaigazítást tudjanak adni, esetlegesen a gépkocsikban hagyott értékekre figyeljenek, a nyitva hagyott gépkocsikra is figyelnek, és már sokat jelent az, hogy ők már jelen vannak, és akkor éreznek egy picit ebből a idézőjeles rendőrségi munkából.
1: Nyílt napot tartott a Tréner Kft. A pilótaképzés rejtelmeibe tekinthettek be az érteklődők. A nyíregyházi repülőtérre kilátogató diákok és szülők megismerkedhettek a nyitott képzésekkel, de körbejárhatták a repülőgépekkel teli hangárakat, sétarepülésen vehettek részt, továbbá kipróbálhatták a repülőszimulátort is. Számol be a nyíregyháza.hu. A Nyíregyházi Egyetem 1992 óta szoros együttműködésben áll a vállalattal. A felsőoktatási intézmény azóta végzi a hivatásos repülőgépvezető képzések gyakorlati részét. A nyílt nap során az érdeklődők az oktatókkal, jelenlegi diákokkal és végzett pilótákkal is találkozhattak. Egy hónap múlva rajtol a szezon az élvonalban. Az MLS versenybizottsága elkészítette a 2026-2027-es bajnokság sorsolását. Ez szerint a Nyíregyháza Spartacus hazai pályán kezdi az idényt. A július 24-26-ai első fordulóban az Újpest labdarúgó csapatát fogadja a Spari. A második fordulóban az Eto, a harmadikban a DVSC lesz az ellenfél. A negyedik fordulóban vármegyei rangadót rendeznek. A Nyíregyháza Kisvárda ellen lép majd pályára a város stadionban. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, estig számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél. A legmelegebb órákban 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők. Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg, és elszórtan futó zápor, zivatar is kialakulhat. Kora reggel 18 és 25 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. Napközben 35 és 43 fok közé forrósodik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

4 órakor tombol a forróság, 39 fok a hőmérőn. Extra folyadék igényünkre nagyon figyeljünk oda, na meg a bőrünk védelmére, hiszen pikpak 10-15 perc alatt is rákvörösre lehet égni. Használjunk készítményeket. Figyeljünk a szemünk védelmére, vegyünk egy kalapot is. Pörögjön, Segi! Best.

Mark Morrison után pályakarbantartásra készülünk, pontosabban pörög már ez. Július 18-áig erre kell készülni. A jelentős pályakarbantartás a Budapest, Ceglét, Szolnok, Debrecen vasútvonalon pörög, mely minket is éri nyíregyházi utasokat. A több ütemben zajló munkálat célja a pálya állapot javítása, a sebességkorlátozások csökkentése és a vonatok pontosságának növelése. Ez a cél, aztán majd látjuk, hova érünk. Minden esetre, ha a Nyírség Intercity-vel szeretne közlekedni, akkor mindenképpen készüljön, tájékozódjon a hír a nyíregyháza.hu-n, a Best FM oldalán is, és persze a MÁV csoport oldalain is megtalálható, tájékozódjon tovább. Jön a halott pénz és az ó, igen, de meg Tom Novian Expected.

0: igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Maradok távol énekelt a Follow the Flow, a strandoktól talán nem is tudunk messzire kerülni, ha már egy visszafordítottuk ezt a gondolatmenetet, mert ebben a melegben, hú, hát azért nem semmi. Nagyon erős az UV-sugárzás, 7-8-as körül is mérhetünk adatokat, így pedig ez nagyon gyorsan megégéshez vezethet, akár 15 perc is elég arra, hogy megégjen a bőre. Ez lényegében az, hogy leszalad a boltba egy kenyérért, vagy éppen átmegy a zöldségeshez egy jól behűtött dinnyét vásárolni. Ennyi idő is elég arra, hogy megégjen a válla, megégjen az arcbőre, és hát így azért nagyon figyelnünk kell, pláne így férfiakként, akiknek ott felül már ritkább a haja. Szóval azért nagyon figyelnünk kell a szemünk épségére is, mindenképpen figyelmet fordítsunk, hiszen az UV a szemünk állapotát is rongálja. Ahogy mondják, illetve ahogy olvasható már szaklapokon, a barnulás, mint a barna bőr, ez egy válaszreakció ugye a napsugárzásra, mely lényegében egy stresszfaktornak köszönhető, és stresszhatásnak köszönhető, így ezért barnulunk, ez egészségtelen és hosszú távon problémákat okozhat. Mindenképpen próbáljuk kerülni a napozást, használjunk 50 faktor körüli fényvédőkészítményt, és pörögjenek a strandon is a legnagyobb dalok, méghozzá most az Umbrella, de jól fog jönni egy napernyő. Rihannával, Chris Brownnal és Jay-Z-vel, Karma, Bagdival és Michael Bublé is énekel mindjárt.

Minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Lotfi Begivel, meg Cosmix-szal az átirat a kisvilág után egy jó kis gyűjtőakció. Ha ne lopd ki az iskola táskád, lényegében egy gyűjtőakció, arról szól a dolog, hogy a jó állapotú, megunt, de használható iskolaszereket, tanszereket gyűjtjük össze, és adjuk a rászorulóknak. Lényegében ennyi a program, azt kell tenni, hogy el kell vinni mindent, amit úgy gondol, hogy még használható az EAK gyűjtőpontjára, ők pedig a önkormányzat segítségével eljuttatják a rászoruló családoknak. Itt játszhat a tornazsák, a hátitáska, ceruza, papír, toll, körző, vonalzó, tényleg minden, amit úgy gondol, hogy még használható. És még egy gondolat a program mögött, ez lényegében egy újrahasznosítás, mert nem kikerül a szemét telepekre a éppen használható iskolaszer, hanem ezeket újra beforgatva az iskolákban lényegében újrahasznosítunk, sokkal zöldebbek is lehetünk. Úgyhogy egy csapásra két legyet ütünk, olvassa a nyíregyháza.hu-n, a Best FM oldalán, vagy akár az EAK oldalán is tájékozódhat tovább. Summertime, odakint ez várja, a C-blokk pedig itt énekel. Flor Mizuja is itt, a legnagyobbak között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. Országos siker a Bencs László szakképző iskolában, és újra együtt a szumátrai tigrisek. Kovács Frádai Andrea vagyok. Ne dobd ki az iskolatáskád! Nyíregyháza önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Idén is gyűjtőakcióval szeretne hozzájárulni a fenntartható iskola kezdéshez. A kezdeményezés

0: Július 1-e és augusztus 21-e között zajlik, mondta rádiónknak Csépke Hajnal Tünde, az IAK PR referense.
1: A nyíregyházi hulladékudvarokban várjuk a még szép állapotú, használható iskolaszereket, iskolatáskákat, toltartókat, tornazsákokat, hogy ezeket aztán át tudjuk adni a hátrányos helyzetű gyermekeknek, illetve családoknak. Ezeket az iskolaszereket nem mi adjuk oda közvetlenül a rászoruló családoknak, hanem a gyermekjóléti alapellátási intézmény és a központ fogja összekészíteni a kis csomagokat. Nyilván ők azok, akik tudják, hogy melyik családban milyen korú gyermek van, fiú van, esetleg lány, és akkor ők állítják össze a komplett iskolatáskákat. Ezeket augusztus végén fogjuk átadni a családoknak, hogy már szeptemberben a gyerekek ezekkel tudjanak elindulni az iskolába.
0: Országos elismerésben részesültek a Bencs László szakképzőiskola szobafestő műhelyiskolás tanulói. Az átszállás a Zöld Jövőbe kreatív pályázaton a Fenntartható Közlekedési Csomópont című pályamunkával kategóriájukban első helyezést értek el, tudatta a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Korábban kezdik a hulladék begyűjtését. Az IAK Nonprofit Kft. Tájékoztatja az ingatlan használókat, hogy a tartósan magas hőmérséklet miatt a kukásautók a megszokottnál korábban már reggel 5 órától megkezdik a hulladék begyűjtését. A cél, hogy a társaság munkatársai a nap legforróbb órái előtt elvégezhessék feladataikat, csökkentve ezzel a hőség okozta egészségügyi kockázatokat. Újra együtt lehet a Nyíregyházi Állatpark szumátrai tigris tenyészpárja. A nőstény eddig a kölykét nevelte, ezért egy ideig külön voltak, írja közösségi oldalán az állatpark. A tigris kölykök ősszel a faj megőrzési program keretében egy másik állatkertbe költöznek majd. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, estig számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél. A legmelegebb órákban 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők. Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg, és elszórtan futó zápor, zivatar is kialakulhat. Kora reggel 18 és 25 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. Napközben 35 és 43 fok közé forrósodik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: 5 óra után 3 perccel, ez már az utolsó közös 60 percünk itt a vasárnapban. Mindig nagyon meleg van, már is nézzük a hétfői előrejelzéseket, közben pedig pörögnek a dalok méghozzá. A hősökkel játszunk mindjárt a Survivor az első Destiny's Child-tól.

Alice DJ után hétköznapi dolgaink az Ilyak Nonprofit Kft. Tájékoztatója előttem. Korábban kezdik a melót, korábban gyűjtik majd a hulladékot a jövő héttől. Azok nagyon egyszerű, a melegebb órákban a munka zömén már túl akarnak lenni, ez indokolja módosítást. Az Ilyak Nonprofit Kft. Tájékoztatja az ingatlan használókat, hogy a tartósan magas hőmérséklet miatt a szolgáltatási területen a kukás autók a megszokottnál korábban már reggel 5 órától megkezdik a hulladék begyűjtését. A közleményben ennyi. A lényeg az, hogy nekünk is hamarabb kell kivinni a hulladékgyűjtőpontokra a személygyűjtőket, mert akkor ott marad. Tájékozódjon a Best oldalán, az Éjak oldalán. És pörögjenek a dalok, ez a Szabadság vándorai. Ember Márkkal, Törőcsik Franciskával.

Olyan igazán fáradtnak érzem magam ebben a forróságban. A Wolf Kati féle utazást pedig hallottuk, aztán jön a Black Eyed Peas és a Don't Funk With My Heart. Itt a legnagyobbak között szúnyoggyérítési program olvasható a nyíregyháza.hu-n. A biológiai szúnyoglárva gyérítésre kell készüljünk hétfőn, június 27-én. Persze majd az időjárás azért beleszólhat, ez a 41 fok, amit ígérnek, nem biztos, hogy szerencsés. De a reggeli órákban történik ez majd meg, ha minden igaz, 280 hektáron légi, 33 hektáron pedig földi módszerrel írtják majd a szúnyoglárvákat. Ez a biológiai készítmény, mely ránk nem veszélyes. Most ez a program pörög, de az érintett terület ugye a Sóstói út, a Bújtosi tó, a Tokaji úti piac. Remélem, hogy sikeres lesz a program, kiegészítéseket a nyíregyháza.hu-n is olvashat. Én pedig hozom a dalokat. Don't Funk With My Heart, a Black Eyed Peas-zel, Crystallal, Justin Timberlake-kel és a Like I Love You-val is. Itt a Best-en mindjárt.

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Időjárási frissítéseink az utolsó gondolatom nyomán. A hétfőre készülünk, 40-41 fok lehet a legmelegebb órákban. Már 21-jel indulunk 5 órakor, úgyhogy igazából a hajnali felfrissülés szintén elmarad a hétfőben. Nem igazán lesz értelme nagyokat szellőzteti, mert lehet, hogy a lakásunk egyébként is hűvösebb. Aztán pedig hát érdemes lehúzni a redőnyöket, próbáljuk hűvösen tartani a lakásainkat, hiszen akárhogy is nézem, már 7 órakor 26 fok lehet. Észak-nyugati a sáramlásra kell készülni, de ez hűsölős perceket biztosan nem hoz már. Használjuk ki a párakapukat, a lehetőséget. Próbáljunk meg a mély garázsakban, vagy valamilyen sötétebb helyen parkolni a Verdában, mert nagyon forróság lesz abban is. És hát a lenge öltözet, a napszemüveg, a kalap, és persze az extra folyadék igényünk, ez legyen a legfontosabb gondolat a hétfőben, ami egyébként 29-e, a hónap utolsó perceiben járunk. Pál Péter beállt a Aladár ünnepli névnapját a Nemzetközi Duna napon, és ez az aratás kezdete is, bár már a kombájnokat látjuk néhány napja mozogni. Hát ez a kalendárium gondolatai, és akkor folytatjuk dalokkal. Itt van nekünk Hozzám tartozol az Átira Dr. Vérassal is, Verév Tomival, meg a Funky Groove is még a hírek előtt. Aztán Night Shift, amivel párhuzamosan én búcsúzom, a hétfő délután viszont újra miénk. Megpróbálok én is pihenni az éjszakában, bár ebben a melegben nem nagyon sikerül. Remélem, hogy azért önnek jobb lesz az éjszakája, meg a hétfője. Találkozunk majd akkor, és beszéljük meg akkor. Most pedig búcsúzom, Dékán István vagyok, viszont hallásra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Negatív minták, nincs új afrikai sertéspestis fertőzés. Indul az idei diákmunkaprogram, és szép eredmények a párbajtőrözőknél. Kovács Frátai Andrea vagyok. Nem talált a Nébih újabb afrikai sertéspestissel fertőzött házi sertést a június 3-ai Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei kitörés óta. A szakemberek a védő és megfigyelési körzetben az összes házi sertésállományt ellenőrizték. A járvány kitöréshez kapcsolódóan mintegy 700 házi sertésből származó mintát vizsgáltak. Ezek minden esetben negatív eredményt mutattak, közölte a hatóság. Emlékeztetnek, hogy június elején Válay térségében egy mintegy 3000 egyedet tartó sertéstelepen igazolták az afrikai sertéspestis jelenlétét. Ez volt az első alkalom, hogy Magyarországon házi sertésállományban mutatták ki a vírust. Indul az idei diákmunkaprogram. Nyíregyházán is lehetőségük van a fiataloknak arra, hogy belekóstoljanak a munkavilágába. Az önkormányzat két turnusban szervezi meg a nyári diákmunkát. Az első július 6-a és július 24-e között, a második augusztus 3-a és augusztus 21-e között tart. A 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok jelentkezhetnek a programra. A Szabolcs-Szatmár-Berek megyei kormányhivatal foglalkoztatási osztályán tudnak regisztrálni, tudatta a Városháza sajtó. A diákok többek között a polgármesteri hivatalban, a VMKK-ban, a Móricz Zsigmond könyvtárban, az önkormányzati óvodáknál, a Sóstógyógyfürdők ZRT-nél vagy a Gyermekjóléti Alapellátási Intézménynél vállalhatnak munkát. Szép eredmények a párbajtőrözőknél. Budapesten rendezték az országos bajnokságot, ahol a fiúk és a lányok mezőnyében is több mint 100 versenyző lépett pástra. A Nyíregyházi Sportcentrum párbajtőr versenyzői két korosztályban is megmérettették magukat, és szép eredményekkel zárták a rangos viadalt. A fiú csapat a 19 csapatos mezőnyből bejutott a legjobb 8 közé. Végül az előkelő 5. helyen végeztek. Az újonc csapatversenyben a nyíregyházi versenyzők a 7. helyet szerezték meg. A részletes beszámoló elérhető a Nyíregyházi Sportcentrum közösségi oldalán. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, estig számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél. A legmelegebb órákban 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők. Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg, és elszórtan futó zápor, zivatar is kialakulhat. Kora reggel 18 és 25 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. Napközben 35 és 43 fok közé forrósodik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírekház a legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elindult a Tourist Police. Nyílt napot tartott a Tréner Kft. És sorsoltak az élvonalban, hazai pályán kezd a Spari. Kovács Rádai Andrea vagyok. Idén is segítik a Sóstóra és a belvárosba érkező turistákat, vendégeket, a diákok. Elindult a Tourist Police. A fiatalok a közösségi szolgálat keretében a nyár végéig hétköznapokon dolgoznak. A részletekről kérdeztük Gurván Csaba rendőrőrnagyot, a nyíregyházi rendőrkapitányság bűnmegelőzési munkatársát.
3: Ebben a programban most körülbelül 50 gyerek vesz részt, csak úgy, mint a korábbi évekhez képest is. Az idén ez a 15. évünk, amikor kitelepülünk így a Sóstóra, illetve a Kossuth térre, turisztikailag fokozottan látogatott helyekre. Feladatuk az a diákoknak, hogy egyrészt bűnmegelőzési jelenlétet biztosítsanak, járőrözzenek, segítséget nyújtsanak a turistáknak, az ide látogatóknak, útbaigazítást tudjanak adni, esetlegesen a gépkocsikban hagyott értékekre figyeljenek, a nyitva hagyott gépkocsikra is figyelnek, és már sokat jelent az, hogy ők már jelen vannak, és akkor éreznek egy picit ebből a idézőjeles rendőrségi munkából.
2: Nyílt napot tartott a Tréner Kft. A pilótaképzés rejtelmeibe tekinthettek be az érteklődők. A nyíregyházi repülőtérre kilátogató diákok és szülők megismerkedhettek a nyitott képzésekkel, de körbejárhatták a repülőgépekkel teli hangárakat, sétarepülésen vehettek részt, továbbá kipróbálhatták a repülőszimulátort is. Számol be a nyíregyháza.hu. A Nyíregyházi Egyetem 1992 óta szoros együttműködésben áll a vállalattal. A felsőoktatási intézmény azóta végzi a hivatásos repülőgépvezető képzések gyakorlati részét. A nyílt nap során az érdeklődők az oktatókkal, jelenlegi diákokkal és végzett pilótákkal is találkozhattak. Egy hónap múlva rajtol a szezon az élvonalban. Az MLS versenybizottság

0: bizottsága elkészítette a 2026-2027-es bajnokság sorsolását. Eszerint a Nyíregyháza Spartacus hazai pályán kezdi az idényt. A július 24-26-ai első fordulóban az Újpest labdarúgó csapatát fogadja a Spari. A második fordulóban az Eto, a harmadikban a DVSC lesz az ellenfél. A negyedik fordulóban vármegyei rangadót rendeznek. A Nyíregyháza Kisvárda ellen lép majd pályára a Városi Stadionban. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, estig számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél. A legmelegebb órákban 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők. Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg, és elszórtan futó zápor, zivatar is kialakulhat. Kora reggel 18 és 25 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. Napközben 35 és 43 fok közé forrósodik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. Országos siker a Bencs László szakképző iskolában, és újra együtt a szumátrai tigrisek. Kovács Rádai Andrea vagyok. Ne dobd ki az iskolatáskád. Nyíregyháza önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Idén is gyűjtőakcióval szeretne hozzájárulni a fenntartható iskola kezdéshez. A kezdeményezés július 1-e és augusztus 21-e között zajlik, mondta rádiónknak Csépke Hajnal Tünde, az EAK PR referense.
3: A nyíregyházi hulladékudvarokban várjuk a még szép állapotú, használható iskolaszereket, iskolatáskákat, toltartókat, tornazsákokat, hogy ezeket aztán át tudjuk adni a hátrányos helyzetű gyermekeknek, illetve családoknak. Ezeket az iskolaszereket nem mi adjuk oda közvetlenül a rászoruló családoknak, hanem a Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a központ fogja összekészíteni a kis csomagokat. Nyilván ők azok, akik tudják, hogy melyik családban milyen korú gyermek van, fiú van, esetleg lány, és akkor ők állítják össze a komplett iskolatáskákat. Ezeket augusztus végén fogjuk átadni a családoknak, hogy már szeptemberben a gyerekek ezekkel tudjanak elindulni az iskolába.
2: Országos elismerésben részesültek a Bencs László szakképzőiskola szobafestő műhelyiskolás tanulói. Az átszállás a Zöld Jövőbe kreatív pályázaton a fenntartható közlekedési csomópont című pályamunkával kategóriájukban első helyezést értek el, tudatta a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Korábban kezdik a hulladék begyűjtését. Az EAK Nonprofit Kft. Tájékoztatja az ingatlan használókat, hogy a tartósan magas hőmérséklet miatt a kukásautók a megszokottnál korábban már reggel 5 órától megkezdik a hulladék begyűjtését. A cél, hogy a társaság munkatársai a nap legforróbb órái előtt elvégezhessék feladataikat, csökkentve ezzel a hőség okozta egészségügyi kockázatokat. Újra együtt lehet a Nyíregyházi Állatpark szumátrai tigris tenyész párja. A nőstény eddig a kölykét nevelte, ezért egy ideig külön voltak, írja közösségi oldalán az állatpark. A tigris kölykök ősszel a faj megőrzési program keretében egy másik állatkertbe költöznek majd. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, estig számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk

0: lesz a déli délkeleti szél. A legmelegebb órákban 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők. Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg, és elszórtan futó zápor, zivatar is kialakulhat. Kora reggel 18 és 25 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. Napközben 35 és 43 fok közé forrósodik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan. Ready or-

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Negatív minták, nincs új afrikai sertéspestis fertőzés. Indul az idei diákmunkaprogram, és szép eredmények a párbajtőrözőknél. Kovács Frátai Andrea vagyok. Nem talált a Nébih újabb afrikai sertéspestissel fertőzött házi sertést a június 3-ai Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kitörés óta. A szakemberek a védő és megfigyelési körzetben az összes házi sertés állományt ellenőrizték. A járvány kitöréshez kapcsolódóan mintegy 700 házi sertésből származó mintát vizsgáltak. Ezek minden esetben negatív eredményt mutattak, közölte a hatóság. Emlékeztetnek, hogy június elején Válay térségében egy mintegy 3000 egyedet tartó sertéstelepen igazolták az afrikai sertéspestis jelenlétét. Ez volt az első alkalom, hogy Magyarországon házi sertésállományban mutatták ki a vírust. Indul az idei diákmunkaprogram. Nyíregyházán is lehetőségük van a fiataloknak arra, hogy belekóstoljanak a munkavilágába. Az önkormányzat két turnusban szervezi meg a nyári diákmunkát. Az első július 6-a és július 24-e között, a második augusztus 3-a és augusztus 21-e között tart. A 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok jelentkezhetnek a programra, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal foglalkoztatási osztályán tudnak regisztrálni, tudatta a Városháza sajtóosztálya. A diákok többek között a polgármesteri hivatalban, a VMKK-ban, a Móri Zsigmond könyvtárban, az önkormányzati óvodáknál, a Sóstógyógyfürdők ZRT-nél vagy a Gyermekjóléti Alapellátási Intézménynél vállalhatnak munkát. Szép eredmények a párbajtőrözőknél. Budapesten rendezték az országos bajnokságot, ahol a fiúk és a lányok mezőnyében is több mint 100 versenyző lépett pástra. A Nyíregyházi Sportcentrum párbajtőr versenyzői két korosztályban is megmérettették magukat, és szép eredményekkel zárták a rangos viadalt. A fiú csapat a 19 csapatos mezőnyből bejutott a legjobb 8 közé. Végül az előkelő 5. helyen végeztek. Az újonc csapatversenyben a nyíregyházi versenyzők a 7. helyet szerezték meg. A részletes beszámoló elérhető a Nyíregyházi Sportcentrum közösségi oldalán. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, estig számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél. A legmelegebb órákban 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők. Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg, és elszórtan futó zápor, zivatar is kialakulhat. Kora reggel 18 és 25 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. Napközben 35 és 43 fok közé forrósodik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék,

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elindult a Tourist Police. Nyílt napot tartott a Tréner Kft. És sorsoltak az élvonalban, hazai pályán kezd a Spari. Kovács Rádai Andrea vagyok. Idén is segítik a Sóstóra és a belvárosba érkező turistákat, vendégeket a diákok. Elindult a Tourist Police. A fiatalok a közösségi szolgálat keretében a nyár végéig hétköznapokon dolgoznak. A részletekről kérdeztük Gurbán Csaba rendőrőrnagyot, a nyíregyházi rendőrkapitányság bűnmegelőzési munkatársát.
3: Ebben a programban most körülbelül 50 gyerek vesz részt, csak úgy, mint a korábbi évekhez képest is. Az idén ez a 15. évünk, amikor kitelepülünk így a Sóstóra, illetve a Kossuth térre, turisztikailag fokozottan látogatott helyekre. Feladatuk az a diákoknak, hogy egyrészt bűnmegelőzési jelenlétet biztosítsanak, járőrözzenek, segítséget nyújtsanak a turistáknak, az ide látogatóknak, útbaigazítást tudjanak adni, esetlegesen a gépkocsikban hagyott értékekre figyeljenek, nyitva hagyott gépkocsikra is figyelnek, és már sokat jelent az, hogy ők már jelen vannak, és akkor éreznek egy picit ebből a idézőjeles rendőrségi munkából.
2: Nyílt napot tartott a Tréner Kft. A pilótaképzés rejtelmeibe tekinthettek be az érteklődők. A nyíregyházi repülőtérre kilátogató diákok és szülők megismerkedhettek a nyitott képzésekkel, de körbejárhatták a repülőgépekkel teli hangárakat, sétarepülésen vehettek részt, továbbá kipróbálhatták a repülőszimulátort is. Számol be a nyíregyháza.hu. A Nyíregyházi Egyetem 1992 óta szoros együttműködésben áll a vállalattal. A felsőoktatási intézmény azóta végzi a hivatásos repülőgépvezető képzések gyakorlati részét. A nyílt nap során az érdeklődők az oktatókkal, jelenlegi diákokkal és végzett pilótákkal is találkozhattak. Egy hónap múlva rajtol a szezon az élvonalban. Az MLS versenybizottsága elkészítette a 2026-2027-es bajnokság sorsolását. Ez szerint a Nyíregyháza Spartacus hazai pályán kezdi az idényt. A július 24-26-ai első fordulóban az Újpest labdarúgó csapatát fogadja a Spari. A második fordulóban az Eto, a harmadikban a DVSC lesz az ellenfél. A negyedik fordulóban vármegyei rangadót rendeznek. A Nyíregyháza Kisvárda ellen lép majd pályára a város stadionban. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, estig számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél. A legmelegebb órákban 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők. Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg, és elszórtan futó zápor, zivatar is kialakulhat. Kora reggel 18 és 25 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. Napközben 35 és 43 fok közé forrósodik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy új...

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

Megadjuk a város ritmusát. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába mellett, a Best FM, a Best FM ott van veled.
3: Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át,

Hogy ne állj csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára bármi jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt?

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a...

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy páron lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat. De.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Seriously?
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.
4: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

0: dúdolhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM.
2: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et. Imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.